0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 i 1 FM.

Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobban.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivianos Tatva, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугьор István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pugyor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pugyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pugyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Pugyор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. Іштван Пугьор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. Іштван Пугьор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Csirpák József, Шаланки грекокатолікуш пап гондолатаї кветкезнек.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почуєте роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки.
3: Krisztusban szeretett rádió hallgató testvéreim! A mai evangéliumi szakasz a keresztény élet középpontjába, a szív átalakulásának legmélyebb misztériumába vezet be minket. A történet drámai feszültséggel kezdődik. A törvénytudók és farizeusok dühöngenek, mert az Úr szombati napon gyógyít meg egy sorvadkező embert. Az emberi szív megkérgesedése, a betűhöz való vakhűség szembe kerül az isteni irgalmassággal. Jézus azonban nem a haraggal felel, hanem elvonul a hegyre imádkozni, és egész éjszakát tölt az Istennel való imádságban, mielőtt kiválasztaná a 12 apostolt. Aranyszájú Szent János ezzel kapcsolatban arra figyelmeztet minket, látod-e, hogyan készíti elő az Úr a nagy döntéseket? Nem emberi bölcsességre támaszkodik, hanem az imádság csendjére tanít minket. Ha az egyház oszlopait választja ki, az Atyával való egységben teszi azt. Amikor téged elborít a világ dühe és a körülötted lévő emberek rossz indulata, ne a bosszú tervét szőjed, hanem menekülj az imádság hegyére, és merítkezz meg a csendben, mert ott lakozik az Isten. A Szent Atya szavai rávilágítanak arra, hogy a cselekvés és a lelki harc előtt a léleknek az imádságban kell megerősödnie. Miután az Úr lejön a hegyről, a síkságon egybegyűlt sokaság előtt hirdeti meg a mennyei királyság törvényeit, amelyeket boldogságokként és jajkiáltásokként ismerünk. Ezek a szavak teljesen felforgatják a világi gondolkodást, boldognak nevezi a szegényeket, az éhezőket, a sírókat és a Krisztusért üldözötteket. Míg jajt kiállt a gazdagokra, a jólakottakra és azokra, akiket dísérnek az emberek. Nagyszent Bazil mélyen megvilágítja a szegénység és a gazdagság ezen egyházi látásmódját. Nem maga a szegénység tesz boldoggá, hanem az a szellemi szabadság, amely nem láncolja a lelket a mulandó anyaghoz. A szegény ember könnyebben kiállt az Istenhez, mert nincsenek földi bástyái. A gazdag ember jajkiáltása pedig abból fakad, hogy a földi javakban már megkapta a maga vigasztalását, így szíve érzéketlenné válik a jövő század dicsősége iránt. Óvakodjatok a jólakottságtól, mert az elaltatja a virasztó lelket. Az evangélium szakasz ezután éri el a csúcspontját, amikor az Úr kimondja a keresztény erkölcs legnehezebb, emberileg szinte teljesíthetetlen parancsát. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Ez a szakasz választja el a kereszténységet minden evilági etikai rendszertől. Ez nem csupán egy erkölcsi szabály, hanem a természet feletti élet megnyilvánulása bennünk. Hitvalló Szent Maximus a szeretetről szóló fejezeteiben így tanít erről. Tökéletes szeretet az, amely nem tesz különbséget az emberek között, hanem mindenkire egyformán tekint. Követve Isten példáját, aki felkelti napját jókra és gonoszakra egyaránt. Ha csak azokat szereted, akik téged szeretnek, semmi többet nem teszel a pogányoknál. De ha Krisztus él benned, akkor képes vagy szeretni azt is, aki sebet ejt a lelkeden, mert a keresztfán függő üdvözítőt látod benne, aki így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az ellenség szeretet szorosan összefügg az ítélkezés elhagyásával. Az evangélium világosan mondja, ne ítéljetek és nem ítéltettek meg. Hányszor esünk abba a hibába, hogy miközben saját bűneink felett szemet hunyunk, mások legkisebb botlását is kíméletlenül elítéljük. A szentatyák szerint az ítélkezés a gőg legbiztosabb jele, amely teljesen kioltja a lelki életet. Lépcsős Szent János a mennyei létrában félelmetes figyelmeztetés hagyott ránk, az ítélkezés a szeretet elvesztése, a lélek tisztátalansága. Aki önmagát igaznak tartja, az könnyen ítéli el másokat. Láttam embereket, akik nyilvánosan vétkeztek, de titokban oly mély bűnbánatot tartottak, hogy Isten szemében tisztábbá váltak az igazaknál. Ne ítélj meg senkit, mert nem ismered a szív titkait, és nem tudod, hogy a te ítéleteddel saját magadat zárod ki az Isten irgalomból. Testvéreim, mi a végcélja ennek a Krisztusi útnak? Az evangélium végén elhangzik az ígéret. Akkor nagy lesz a jutalmatok, és a magasságbeli fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz is. Legyetek hát irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ez az átistenülés útja. Nem azért kell irgalmasnak lennünk, hogy elismerést kapjunk, hanem azért, hogy hasonlóvá váljunk az atyához, és természetünk szerint Isten fiaivá és leányaivá legyünk. Korunk nagy szentje, Athos-hegyi Szent Szilóán egész életét az evangéliumi szakasznak a megélésére tette fel. Így ír a Szentlélek tapasztalatáról. Aki nem szereti ellenségeit, az nem ismerheti meg az Urat, sem a Szentlélek édességét. A Szentlélek arra tanítja a lelket, hogy szeresse az ellenséget és imádkozzon érte, mint saját gyermekéért. Amikor a lélek imádkozik azokért, akik bántják, akkor kapja meg a legnagyobb békességet, és ekkor válik igazán hasonlóvá Krisztushoz. Vizsgáljuk meg tehát ma a szívünket. Készek vagyunk-e elhagyni a betű szerinti kereszténységet, és belépni az irgalmasság és a szeretet valóságába? Kérjük a Szentatyák közbenjárását, hogy az Úr adjon nekünk alázatos szívet, amely képes megbocsátani, elhagyni az ítélkezést, és Krisztus tiszta szeretetével szeretni minden embert, hogy a mennyei Atya igaz fiai lehessünk most és mindörökkön örökké. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Csirpák József, Шаланкі грекокатолікус пап гондолатаїт халхаттак.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пульзус Радіо. Megdobbant.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Tehát végző dolgozókat keresünk Beregszászi varradánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
2: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
1: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, hálás szívek köszönjük te néked, hogy ma reggel is a te szent színed elé járulhatunk. És azért könyörgünk, Urunk, hogy részesedhess a te szentségedbe. Engedj egészen közel magadhoz. Mert Urunk, bár énekeljük azt, hogy csak békén várjuk mindazt, ami jő, de valóban ott van a várás, de békesség sokszor nincs. És tudjuk azt, hogy te hoztad el azt a békességet, amelyet egészen másképp adsz, és egészen más, mint amit ez a világ békeként kínálhat. Köszönjük, Urunk, hogy nálad megismerhettük, és tapasztalhatjuk azt, hogy akik hozzád jönnek, azokat semmiképpen el nem veted, hanem adod a te békességedet. Kérünk, engedd, hogy ma reggel is a te szavad így vezessen minket a tőled jövő békességre, vezessen minket mindazon az úton, amely a te dicsőségedet hordozza. Kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. János apostolnak közönséges első levele, második részéből, 26-tól 29-ig terjedő versekből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem, a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem, amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az én, és nem hazugság. És amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, felolvasott ige szakaszunk, mint egy folytatásra a tegnapi ige szakasznak, amely fő gondolatmenete ugye azzal kezdődött, hogy itt az utolsó óra. És mint utolsó óra egyértelműsítette azt, hogy az utolsó órának egyik leginkább ismertető jele az a hazugság lelkének az elterjedése. És a hazugság lelke által való megtévesztés az, amit a mai nap ige szakaszunk tovább visz, tovább gondol, és azt mondja az ige szakaszunk, hogy ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. Elhitetnek titeket. És talán jó ezen ugye elgondolkodni, elcsendesedni, hogy a mindennapi életben valóban nagy kérdés az, hogy mi az ismérve annak, hogy valaki keresztény ember, és mi az igazi tartalma annak, hogy keresztény emberként élek. Ugye Pál apostol a Timóteushoz írt levélben szintén figyelmeztet, és azt mondja, a lélek nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre, gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén, hazug beszédűeknek képmutatása által, kik megvannak bélyegezve saját lelkiismereteikben. Nem véletlen témája a Szentírásnak a megtévesztés, a félrevezetés, a hazugság, mert bizonyára Isten népe folyamatosan ennek a valóságában él benne. És olyan megdöbbentő dolog az, hogy tulajdonképpen ez az egész teremtett világ a bűneset után megismerte a megtévesztés lelkét. Ugye az Éden kertjében az első emberpár, mikor Isten jelenlétében, dicsőségében ott van, amikor nincs kételj az Isten szavában. Amit mond az Isten, az első emberpár számára éltető erő, igazság, és amíg ebben az igazságban éltető erőben élnek, addig valóban az életük egy csodálatos élet, áldás. És ahogy jön a megtévesztés, és ahogy engednek ennek a megtévesztésnek, az Isten szavát vonják kétségbe. Az Isten szavát, Isten személyét, Isten igazságát. És ugye, ahogy megkérdőjelezi a világ fejedelme azt, amit Isten kijelentett, tehát az isteni szót, Istent, és ahogy enged ennek az ember. Ez egy mindenkori figyelmeztetés, hogy az emberiség történelmével szinte egyidős, a világ fejedelmének az a célja, hogy folyamatosan megtévessze, félrevezesse Isten népét. És igen, a Szentírásból is, illetve az egyház történelmből is látjuk azt, hogy minden kornak, minden korszaknak megvan a maga megtévesztő kerete, hogy miben, milyen formában, hogyan téveszti meg, hiteti el az Isten népét is. És ugyanúgy napjainknak is megvannak ennek az ismertető jelei. Talán napjainkban a megtévesztés, a hitetés nem abban van, hogy valaki nem vallja Jézus Krisztust Jézusnak, hanem a megtévesztés, a hitetés napjainkban leginkább abban van, hogy mindenhez oda tesszük Jézust, a nevet, mint egy keretet. És az, hogy milyen tartalom van mögötte, hogy mit értek az alatt, hogy Jézus nevében, hogy közben, amikor kimondom ezt, hogy Jézus nevében teszem, Jézus nevében kérem, Jézus nevében mondom, akkor, hogy igazából mennyire van ott Jézus személyének a valósága, mind a mögött, amit mondok, mind az mögött, amit teszek. Ez az igazi nagy kérdés. Mert igen, a hitetésnek egyik legfélelmetesebb formája az, amikor egy ilyen keresztény köntösben van benne, és a jó hiszemű emberek, mivel hallják, hogy Jézus, ebből kifolyólag elfogadják, követik, és megtévesztetnek. Ezért fontos talán napjainkban is ezzel különösen is foglalkozni. Ugyanakkor, amit szintén látunk a megtévesztéssel kapcsolatosan, mai formái, valóban nem az, hogy Jézus valóságos személy vagy nem. Nem az a kérdés napjainkban, hogy Jézus feltámadt vagy nem, hogy szép, jó tanításai vannak vagy nem, hanem amikor mindez alatt egészen másat értünk. Amikor Jézus személyére nézve azt mondjuk, hogy egy példaértékű életet élt, adott. Amikor azt mondjuk, hogy a kereszt halála, a bűneinkért való halála, az az önfeláldozásnak a jelképe, szimbóluma. Hogy milyen nagy dolog az, hogy önfeláldozza magát az ember. Vagy a feltámadás, Jézus Krisztus feltámadása. Nem az a kérdés, hogy mit is jelent az ő feltámadása, hanem egy nagyon jó motiváció az ember számára, hogy mit jelent a reménység. És már nem arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus testet öltött Isten fia belépett ebbe a világba, hogy engem megszólítson, megmentsen, kiszabadítson ennek a hazug világnak a megtévesztéséből, és az életem bűneit magára véve, Isten ítéletébe álljon oda, és feltámadásával az Atya jobbjára ülve valóságosan jelen van a megváltott életemben, a mindennapokban. Amikor nem erről beszélünk, hanem keresztény keretről, nagyon jó példa erre az úgynevezett keresztény Európa. Mindenütt templomok, politikusok, mindenütt beszélnek a kereszténységről, keresztény kultúráról, keresztény értékekről. És le van degradálva a kereszténység a kultúrára, meg az értékekre. És közben kiüresedett. Hát tudjátok, ez a megtévesztés, ez a hitetés. Mert szépen hangzik, meg egy jó érzés, amikor azt halljuk, hogy keresztény értékek, és hogy keresztény kultúrában élünk, és hogy fontosak a Jézus tanításai, fontos az erkölcs. Ez úgy jól hangzik, de mit ér az erkölcs, az érték Jézus Krisztus személye nélkül? Az ő személye nélkül még a legdrágább értékeink is semmivé válnak. Mert annyira vagyunk képesek jót tenni, vagy erkölcsösen élni, amilyen mértékben van Jézus Krisztus valóságosan az életünkben. Az ő személye nélkül minden emberi próbálkozás egy esetlen bukdácsolás, amely folyamatosan abba ütközik bele, hogy képtelen vagyok jót tenni. Ezeket azért írtam nektek, azok felől, akik elhitetnek titeket. És újra, talán abban szólít meg Isten igéje bennünket, hogy ne másokra gondoljunk. Ne másokat méregessünk. Hanem induljunk ki abból, hogy a magunk életében, a mi életünk mások felé milyen irányt mutat. Az én életemnek az alapja valóban Jézus Krisztus. Mert hogy személye nélkül Jézus nevének a kimondásával nagyon sokszor hitetővé válhatok. Mert beszélek Jézus Krisztusról, és közben az életem valami egészen másat mutat. És elhitetem, félrevezetem, megtévesztem. Mindenkor figyelmeztetés, amikor Jézus a farizeusoknak azt mondja, hogy nem csak másokat akadályoztuk meg abban, hogy Isten országába eljussatok, nem csak magatokat, hanem másokat is. Mondja ezt azoknak, akik tanulmányozzák az igét, a Tórát. Vagy azon szavai Jézusnak, amikor azt mondja, hogy nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be Isten országába. Ezek mindenkor félelmetesen figyelmeztető szavak, hogy Uram, hát mikor találkoztunk, mikor adtunk neked vizet, mikor adtunk neked ételt? Ugyanezt fogják mondani azok is, akikre nézve azt mondja Jézus, hogy jöjjetek hozzám atyámnak áldotta, és azokra nézve is, akiknek azt mondja, hogy távozzatok tőlem. Mind a kettőben ott van a kérdés. Mert nem tettétek velem, vagy mert tettétek velem? És ha tettétek, akkor miből táplálkozott ennek a cselekvése. De ott van mai napra nézve a biztatás is, kedves testvérek, hogy az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is, és nem hazugság. És amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Egy csodálatos biztatás. Mit jelent a kenet? Ugye az ószövetségi gyökere az, amikor egy királyt felkent, akkor kenetet kapott, olajjal felkenték. Azaz, elkülönítették, megpecsételték. Küldetésre hatalmazták fel. Innen értelmezve, amikor Isten szent lelkének a kenetéről beszélünk, akkor először is azt kell megértsük, hogy Isten elkülönített magának, elkülönítve megbízott, felruházott, és elpecsételt. Küldetésbe állított. És ebben a küldetésben, amiben itt a Szentírás beszél, ebben ott van az a bátorítás és az alapvető igazság, hogy ha Isten különít el valamire, indít, felhatalmaz, akkor az ő jelenlétével biztosít afelől, hogy megismerd, hogy lásd, hogy felismerd, és hogy cselekedd az igazságot. Most, fiaim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen. Így többször elhangzik a mai napig a szakaszunkban, hogy maradjatok ő benne. Felkenetés, ami biztosít, ad egy bizonyosságot számodra, azaz az Isten szent lelkének jelenléte az, amely folyamatos bizonyságban tart téged, hogy bármit is látsz, bármilyen szép szavak is hangozzanak el, bármilyen szépnek tűnő cselekedetek is legyenek, az Isten szent lelke az, aki ismeri a lelkeket. És Isten szent lelke az, aki óv, véd, figyelmeztet. És Isten szent lelke az, aki biztosít afelől, hogy benne maradhatok. Ami feltétele annak, hogy az utolsó vers így fogalmazza meg, ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Tudjátok, hogy ő igaz, akkor tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, ő tőle született. Innen visszafelé lehet úgy értelmezni mai nap kísértéseit, kihívásait, hitetéseit, az igazság cselekvése azt hirdeti meg, hogy tőle született. Ezt megfordítva, ha hamisságot cselekszik, nem születhetett tőle, akkor valaki mástól. És ebben újra magunkra nézve ott van annak az üzenete, amit úgy a szívünkben forgathatunk, hogy az igazság cselekvése a mértéke annak, hogy bizonysága legyen az életünknek, hogy újonnan születtünk. Az igazságnak a cselekvése, amely szerte ágaz, az élet legapróbb részleteire nézve, itt visszakapcsolódva Jézushoz, amikor ennem adtatok, innom adtatok, az igazság cselekvése. Amikor Isten szent lelke munkálkodhat bennem, és képes vagyok meglátni a szenvedőt, a rászorulót, képes vagyok meglátni, igazi Isten tiszteletet gyakorolni. Özvegyek, árvák meglátogatása. Hát hadd biztasson minket Isten igéje mai nap ebben különösképpen is, hogy igen, a világ nem változott. A kezdet kezdetén is az ember elbukott, elhitetett, megtévesztetett, engedve a hitetésnek elbukott. Isten nem hagyta ebben az elbukásban, hanem felkínálta, oda ajándékozta annak a lehetőségét, hogy legyen kiút. Jézus személyében meg vagyunk ajándékozva, hogy új életeben, új életet ismerjünk meg, új életet éljünk, hogy az Atya előtt, mivel ott van a Fiú, szüntelen könyörög érettünk, ezért minden hitetéssel szemben ott lehet a bizonyosság, hogy az ő elküldött szent lelke által igenis felismerhetjük, igenis megismerhetjük az igazságot, és megismerve cselekedhetjük azt. Én kívánom, hogy mindannyian így járjunk az igazságban, hordozva annak a bizonyságát, hogy újjászült minket az Isten. Amen. Urunk, ha nem is mindenkor, de oly sokszor látjuk, hogy mennyi hazugság vesz bennünket körül, mennyi hamisság, mennyi megtévesztés, és ezekben sokszor oly nehéz az igazság útját járni. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy mi ehhez kevesek vagyunk. De köszönjük te néked a te biztatásodat, és mi elhisszük és igaznak tartjuk a te ígéreteidet, miszerint ha te bennünk vagy, és mit te benned, akkor mindenre képessé teszel. És köszönjük, hogy rávilágítasz arra napról napra, hogy egyedüli feltétele annak, hogy mindazzal a hazugsággal szemben megálljunk, ami körülvesz, az, hogy benned maradunk, a te akaratodat keressük, és a te szavadnak igazat adunk. Így tesszük-e mai napunkat is eléd, Urunk. Kérünk, erősítsd ezt a bizonyosságot bennünk, hogy szavad, az képes megtartani, mert megmarad mindörökké. Kérünk téged, szent lelked által így munkálkodj bennünk, és pecsételd meg szívünkben a megtartó igazságot, hogy igazságot felismerve, igazságot cselekedjünk. Kérünk, Atyánk, egyszülött fiadét az Úr Jézusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szentelje meg mindnyájunkat. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 6-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 жовтня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy autó csúszott a folyóba az ungvári járásban. A balesetben 3 ember megsérült. Egy 31 éves nő és egy 8 éves kisfiú könnyebb sérüléseket szenvedett. Az anyát és gyermekét a szükséges ellátás után a Peresenyi kórházba szállították további vizsgálatra. A 32 éves férfinél akut stressz reakció alakult ki. Kórházi ellátást azonban nem kért. A helyszínen rendőrök is dolgoztak. A mentők arra kérik a járművezetőket, hogy tartsák be a biztonságos sebességet, és nagyon figyeljenek az út nehezebb szakaszain. Ha a balesetben sérült is van, a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
4: На Ужгородщині автомобіль з'їхав у річку. Постраждали троє людей. В результаті автопригоди 31-річна жінка та 8-річний хлопчик отримали легкі травми. Маму з дитиною після надання необхідної допомоги доправили до Перечинської районної лікарні для подальшого огляду. 32-річний чоловік перебував у стані гострої реакції на стрес. Від госпіталізації відмовився. На місці події працювали працівники поліції. Водіям нагадують, дотримуйтеся безпечної швидкості та будьте особливо уважними на складних ділянках дороги. У разі ДТП із постраждалими телефонуйте 103.
3: Kárpátalján az éveleje óta már több mint 2200 alkalommal gyulladt meg száraz fű és bozótos. Csak az elmúlt 4 napban több mint 30 ilyen tűzeset történt. A száraz növényzet tüzei nem csak a környezetet károsítják, hanem az emberekre, valamint a lakó és gazdasági épületekre is veszélyt jelentenek. A napokban a Munkácsi járásban egy ilyen tűzben egy idős férfi megsérült, Nagy Gejőcön pedig a lángok 1,7 hektárnyi száraz hüvet égettek fel, és két udvari melléképületben is kárt tettek. A katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet, a száraz növényzet égetése a tűz ellenőrizhetetlen terjedéséhez vezethet. A kárpátaljaiakat arra kérik, ne gyújtsanak tüzet, és a nyílt lángot soha ne hagyják felügyelet nélkül.
4: На Закарпатті від початку року кількість загорення сухої трави та чагарників сягнула вже понад 2200 випадків. Лише за останні 4 дні сталося понад 30 таких випадків. Пожежі сухостою не лише завдають шкоди довкіллю, а й створюють загрозу для людей та житлових і господарських будівель. Зокрема, днями під час однієї з таких пожеж на Мукачівщині травмувався літній чоловік. А у Великих Геївцях вогонь пройшов 1,7 гектару сухої трави та пошкодив 2 надвірні споруди. Рятувальники наголошують, спалювання сухої рослинності може призвести до неконтрольованого поширення вогню. Закарпатців закликають не провокувати пожежі та не залишати без нагляду відкритий вогонь.
3: Kárpátalja mind a 6 járásában zajlanak a helyi utak felújítási munkálatai. Az időjárás egyelőre lehetővé teszi az aszfaltbetonozást, ezért a szakemberek igyekeznek minél hatékonyabban kihasználni az időt. A Beregszászi járásban a Nagyszőlős Tiszaszirma Fancsika útvonalon már elkészült az útalap, amelyre jelenleg új aszfaltbetonréteg kerül. Emellett a Munkácsi, Ungvári, Huszti, Técsői és Rohói járásban is dolgoznak az útépítő és infrastruktúra fejlesztő szolgálat alvállalkozói. Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási vezetője hivatalos oldalán arra kéri a járművezetőket és a kistérségek lakóit, hogy legyenek türelemmel az ideiglenes kellemetlenségek miatt. Egyes útszakaszokon nehéz gépek dolgoznak, ezért forgalomkorlátozásra és torlódásokra is számítani lehet.
4: В усіх 6 районах Закарпаття ведуться роботи з оновлення місцевих доріг. Погодні умови ще дозволяють виконувати роботи з асфальтобетоном, тому важливо використати цей час максимально ефективно. Підрядні організації служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області працюють, зокрема, на Берегівщині, на дорозі Виноградів-Дротинці-Фанчиково. Тут підготовлена основа вже закривається новим шаром асфальтобетону. Окрім цього, роботи тривають також у Мукачівському, Ужгородському, Хуському, Тячівському та Рахівському районах. Про це повідомив керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Очільник краю звернувся до водіїв та мешканців громади із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. На окремих відрізках працює важка техніка та можливе ускладнення руху.
3: Egy 8 éves munkácsi kisfiú véletlenül lenyelt egy 2 hrivnyás érmét. A hozzátartozók a mentőszolgálat segítségét kérték. A gyermek vizsgálata és ellátása után a mentők a megyei gyermekkórházba szállították, további kivizsgálás és a szükséges kezelés meghatározása céljából. A 103 Zakárpátja munkatársai arra figyelmeztetik a szülőket, hogy az érmék elemek mágnesek és más apró tárgyak veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Ha a gyermek lenyel valamit, nem szabad hánytatni, Fájdalom, hányás, nyelési vagy légzési nehézség esetén azonnal a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
4: У Мукачеві 8-річний хлопчик проковтнув монету. Рідні звернулися по допомогу до екстреної медичної служби. Після огляду та надання необхідної допомоги дитину підготували до транспортування та доставили до обласної дитячої лікарні для подальшого обстеження і визначення тактики лікування. Про це інформує 103 Закарпаття. Медики нагадують батькам, монети, батарейки, магніти та інші дрібні предмети можуть бути небезпечними для дітей. Якщо дитина щось проковтнула, не слід самостійно викликати блювання. У разі болю, блювання, утруднення ковтання чи дихання, необхідно негайно телефонувати 103.
3: A 2026-os orvosi Nobel-díjat az optogenetika területén elért felfedezésekért ítélték oda. Tegnap a svéd fővárosban, Stockholmban kezdetét vette a Nobel hét, amely október 12-ig tart. Tegnap bejelentették a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj idei kitüntetettjeit is. Az elismerést az amerikai tudósnak, Carl Deisenrothnak, valamint két német kutatónak, Peter Hegemannak és George Nagelnek ítélték oda, egy olyan technológia felfedezéséért, amelynek segítségével, fény alkalmazásával szabályozható az egyes idegsejtek aktivitását az élő agyban. A módszer lehetővé teszi a memóriával, az érzésekkel és a viselkedéssel összefüggő idegrendszeri folyamatok vizsgálatát is. Írja az UNN. A Nobel-bizottság hangsúlyozta, a 2026-os fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díj kitüntetjei egy új korszak alapjait fektették le a neurobiológiában.
4: Nobelівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики. Вчора у столиці Швеції, Стокгольмі, розпочався Нобелівський тиждень, який триватиме до 12 жовтня. Вчора оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Цьогоріч її присудили американському науковцю Карлу Дейссероту та двом німецьким – Петеру Гегеману та Георгу Нагелю – за відкриття технології, що дає змогу за допомогою світла керувати активністю окремих нервових клітин у живому мозку та допомагає досліджувати нейронні процеси, пов'язані з пам'яттю, почуттями і поведінкою. Про це пише onn.ua. Лауреати Нобелівської премії 2026 року у галузі фізіології та медицини заклали основу нової ери у нейробіології, наголосили у Нобелівському комітеті.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a kellemes őszies időjárás. A levegő hőmérsékletének maximuma a reggeli hűvösebb értékek után napközben 23 fok lehet majd. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
4: Сьогодні також очікується приємна осіння погода. Температурний максимум сьогодні в день становитиме на рівні плюс 23 градуси. Опадів не прогнозується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Nemzetek Ligája játéknapján több rangadó is izgalmas eredményt hozott. A magyar válogatott 2-1-re győzött Ukrajna ellen nagyszombaton, az aligában Franciaország magabiztosan 4-1-es győzelmet aratott Belgium ellen, míg Olaszország 3-1-re verte Törökországot. A B-ligában Bosznia-Hercegovina legyőzte Lengyelországot, Észak-Írország és Grúzia pedig gól nélküli döntetlent játszott. Románia hazai pályán kikapott Svédországtól. A C-ligában Montenegro és Örményország 0-0-as döntetlennel zárt, míg Ciprus nyert Letország ellen. Вірові день ліги нації відбулися кілька яскравих поєдинків. Збірна Угорщини перемогла Україну з рахунком 2-1 у матчі, який пройшов у Тернаві. У підсумку Україна зазнала другої поспіль поразки в Лізі націй. В елітному дивізіоні А Франція здобула впевнену перемогу над Бельгією, а Італія обіграла Туреччину. У дивізіоні Б Боснія і Герцеговина переграла Польщу, тоді як Північна Ірландія та Грузія зіграли вничю. Румунія вдома поступила з Швеції. У дивізіоні С Чорногорія та Вірменія завершили матч без голів, а Кіпр здобув перемогу над Латвією. Október 11-én rendezik a Formula 1 szingapúri nagydíjat a legendás Marina Bay utcai pályán. A mezőny ismét éjszakai fények között versenyez, a hőség és a párás levegő pedig idén is komoly fizikai próbatétel lesz a pilótáknak. A több mint 4 kilométeres szűk utcákból álló vonalvezetés a szezon egyik legnehezebb helyszíne, ahol a falak minden hibát azonnal megbüntetnek. A hétvége pénteken szabad edzéssel és sprint időmérővel indul, szombaton jön a sprint verseny és a kvalifikáció, majd vasárnap este 62 körös főfutam vár a mezőnyre. A Marina Bay különlegessége, hogy a pilóták akár több kilogramm folyadékot is veszíthetnek a verseny alatt, így a koncentráció és az állóképesség döntő szerepet kap. A szervezők idén is nagyszabású programokkal készülnek, koncertek, showelemek és több mint 100 000 néző teszi a szingapúri hétvégét a Formula 1 egyik leglátványosabb állomásává. Odenzia to žoutně vidbulice Grand Prix Singapuru Formula 1 na legendární městské trasi Marina Bay. Piloty znovu zmahatimuse pod nižšími vohňami a speka ta vysoká vlhkost tradičně stanou seriózním fyzickým vyprobováním. Maršrut dlouhou ponad 4 km, co prochází vůzkými městskými ulicemi, je jedním z nejsložitějších u sezóny. Budějka pomylka tut mytěvo karається. Honoční víkend startuje u pátku s tréninkami a kvalifikacemi sprintu. U sobotu vidbulice sprint je основна kvalifikace, a v neděli večer na pilotů čekají головна гонка – 62 кола. Особливість траси у тому, що гонщики можуть втратити кілька кілограмів рідини за один заїзд, тож концентрація та витривалість відіграють ключову роль. Організатори цього року готують масштабну програму. Концерти, шоу та понад 100 тисяч вболівальників роблять сінгапурський етап одним із найяскравішим у календарі «Формули-1». Mint ismert, Tyson Fury és Anthony Joshua 2026. december 11-én csap össze. A találkozót a Cardiffi Principality Stadiumban rendezik, ahol mintegy 80 000 néző előtt lép ringbe a két brit sztár. A gálát a Netflix közvetíti világszerte. A háttérben ugyan továbbra is vannak szervezési viták, amelyek időnként bizonytalanságot keltenek, de jelenleg minden a decemberi dátumra mutat. A mérkőzés időpontját az amerikai főműsoridőhöz igazították, így a ringbe vonulás várhatóan brit idő szerint hajnalban történik meg, hogy az amerikai nézők számára fő időben legyen látható a szupermeccs. A szervezők egy második főmeccs lehetőségét is vizsgálják, Manny Pacquiao és Shakur Stevenson neve is felmerült a gála kiegészítő programjaként, ami tovább növelné az esemény presztízsét. Děkuji tomu Tyson Fury Anthony Joshua provedou svůj bý od 10. grudňa. Pojedonok відбудеться на стадіоні Principality Stadium у Кардіфі, де близько 80 тисяч вболівальників зможуть побачити двох британських зірок у рингу. Хала-шоу транслювати Netflix у всьому світі. Попри те, що в організаційних питаннях досі виникають суперечки, які час від часу створюють певну невизначеність, наразі все указує на те, що бій відбудеться у заплановану дату. Час проведення поєдинку підлаштовано під американський прайм-тайм, тож вихід боксерів до рингу очікується близько світанку за британським часом. Організатори також розглядають можливість другого головного поєдинку. Імена Мені Пакел та Шакура Стівенсона вже з'явилися серед потенційних учасників, що може ще більше підвищити престиж show. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
6: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
0: 2026. október 6-a 10 után 14 percet, de erőszerve kívánom mindenkinek ez a különkiadás, keddi adása. Sziasztok, sziasztok, szép napot mindenkinek, szia István!
8: Üdvözlök én is mindenkit, hát valóban derűs a napunk, és nem tudom, hogy meddig fog ez még kitartani, de szerintem nagyon sokan örülnek nekik, bár a reggeliek, hát most már eléggé hűvösek, egyik munkatársam biciklivel jár be Beregszázba dolgozni, egy viszonylag távolabb lévő faluból. Egymásra néztünk reggel, és csak annyit kérdeztem, kesztyű, és hevesen bólogatott, hogy kesztyű bizony, tehát anélkül most már mondjuk az, hogy falvak között, vagy város és falu közötti biciklizés eléggé merész sportnak tűnhet, bár néztem, hogy itt 130 évvel ezelőttre visszamenőleg milyen adatokkal büszkélkedhet Beregszász. Volt már ettől belegebb, 1966-ban Beregszászban 25 fokot mértek, viszont 1959-ben mínusz 4 fokra ébredhettek a beregszásziak, az már eléggé csípősnek tűnik.
9: Én ma iszom a munkahelyem első forró tejáját, is örülök neki, úgyhogy ettől a ponttól kezdve a teja szezon elindult vidékünkön is, úgyhogy igen. Október 6-a azért is fontos a magyarságunk szempontjából, mert október 6-án emlékezünk az aradi vértanúk emléknapjára, az 1848-49-es szabadságharc és forradalomnak a záró akkordjaként október 6-a az a pillanat, amikor egyfajta vértanúság veszi kezdetét, és igazából folyamatosan az összes generáció számára egy felkiáltójel, hogy a szabadság az mennyire fontos, és mennyire sokan adták ezért áldozatukat. 13 aradi vértanút ismerünk: Lázár, Vilmos, Dezsőfi, Arisztid, Kis Ernő, Svejder György, Polterberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor, József, Gróf Leiningen, Westerburg Károly, Aulik Lajos, Damjanics János és Gróf Vécsei Károly, akik október 6-án haltak hősi halált, illetve fontos megemlítenünk, hogy ehhez a listához még két név, illetve egy kárpátaljai kötődésű személyt is meg kell említenünk, bár nem ezen a napon történt a kivégzésük.
8: Igen, a 14. aradi vértanúként tartják számon, bár őt ugye nem Aradon végezték ki, ő nem más, mint Gróf Pattyányi Lajos, aki az első felelős magyar kormánynak a minisztere volt. Ő október 6-án halt hősi halált, illetve hogyha kárpátaljai kötődésről tettünk említést, akkor Báró Berényi Zsigmondot kell megemlítenünk, aki ugocsai főispántként, a főrendház elnökeként nem Aradon, hanem szintén Pesten lelte halálát, hát mondjuk azt, hogy kicsivel később, október 24-én.
9: A Rákóczi Egyetem minden évben a Történelmi Társadalom Tanszékével közösen a Fodó Sándor Kulturális Központ szervezésében megemlékezést tart 11:15-kor a 13 vértanú tiszteletére az egyetem átriumában. Ezt már hallhattátok a híreinkben is. Emlékezzünk együtt, nagyon sok közösség, nagyon sok iskola különböző programokkal emlékez, tekint vissza a múlt eseményére, így aztán mindenképpen a tegyük, akkor látogassunk el hozzánk legközelebbi ilyen alkalomra. Hát, hölgyek és urak, itt van az ősz, és ami meghökkentő, hogy a szüret is már a lugasok irányába is elérkezett. Tegnap már majdnem az volt az esti program, hogy daráljuk a szöllőt, viszont ma este tényleg ez lesz az esti program, úgyhogy már felhalmozódott a megfelelő mennyiségű. Hát ugye ezt vidékünkön tanálna a bányai kifejezést használják erre a lugas szőlőre, úgyhogy...
8: Bányai Otello, igen, hát a kadarka az már hát egy kicsit odébb van, vagy a kadarkának nevezett valami, igen, az is most már kezd odébb lenni.
9: Az mintha már elhult volna, viszont a lényeg, hogy már a szület kellős közepén járunk, és most már számomra is eljutott a délutáni programok egyikeként, hogy jé, hát ez azért jó lenne nem ott hagyni. És ugye most már azzal a nehézségekkel szembenézünk, hogy egyre több lugast lehet leszedni, csak vigyétek a szőlőt. Úgyhogy akik még azért foglalkoznak a bor készítésnek a nagy rejtélyeim, azok tudják, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Egyébként egyszer legidéső bátyám felbérelt engem, hogy én kis vállalkozóként 16 évesen, hogy fiam, öcsém, próbáld, nem vagyok otthon, próbáld elkészíteni ilyen technika alapján a szőlőt, és én nagyon sok órán keresztül küzdöttem a dolgokkal, viszont finom pálinkát készítettek belőle a végeredmény gyanánt, ezt mondtosan megemlítenünk, úgyhogy hát ezek van egy komoly tudomány, amit mellék hegedűsként, vagy kuktaként, ahogy mondják a konyhai munkabeosztásban, mindig is átéltem, de fő szakácsként egyszer próbálkoztam, nem is sikerült a történet, de attól függetlenül idén is azt vállaltam, hogy én majd nyomom a darálót, és majd döngölöm belefele a szőlőt a daráló endélybe.
8: Én ettől, hogy is mondjam, próbáltam a ranglétrán előre lépni, mert ugye az ember ott kezdi el, hogy ő csak szüretel, tehát fogja az ollóját, a metszőollóját.
9: Vagy puttonyos funkcióban.
8: Én puttonyos voltam, igen, tehát igen, én azt szerettem a legjobban, tehát beönteni, illetve a darálást vállaltam leginkább, amikor már oda cseperedtem, mert az olyan 6-7 évesen is kellett szüretelni, mert hogy kimentünk, és ez egy eléggé komoly családi esemény volt, távolról is eljöttek hozzánk rokonok, sőt voltak, akik ott is aludtak nálunk, tehát így próbált meg a család berendezkedni. Emlékszem, hogy tehát ugye mindig nagy kérdés, hogy mikor szüreteljünk, bár a mostani rohanó tempóban nem feltétlenül csak hétvégére esik a szüretnek az alkalma, de valahogy a mi családunkban az volt meghatározva, hogy október 2. szombatja. Uh-huh. Tehát esik,
9: hát
8: fúj.
9: Ez most pont ez.
8: Így van, tehát ez mostanra esne, és valahogy akkora érik be a szőlő. Hát nagyon nem szerettük, mikor esik az eső, első, illetve hát, hogyha sokan jönnek össze, akkor a legalapvetőbb dolog, amivel meg tudod őket vendégelni, az mondjuk a szüret két fél ideje között, már ha volt annyi termés, hogy délutánra is vissza tudtunk menni, akkor egy szalonnasütés. Tehát, hogy egyfajta közösségi élmény volt. Én nagyon szerettem. Tehát nem mondom azt, hogy iskolai szünetet kaptunk rá, mert én még abban az időszakban nevelkedtem, amikor néha szombaton is be kellett menni iskolába, de alapvetően egy jó kis közösségi élmény.
9: Hát ugye fontos megemlítenünk ennek a kornak a legfinomabb termékét, a szívvelekvárnak a cibere, ugye ennek a szezonnak pedig a must a legízletesebb terméke, hát ugye édesapám már mindig szól, gyertek fiaim, kóstoljátok meg a mustot, úgyhogy hát egy nagy plé csuporba, ahogy a szüleink mondták, gyakorlatilag ezzel meg kóstoltuk az első mustot, és ugye hát nagyon finom dolog, csak óvatosan a mértéke, mert igen, ugye az nagyon meg tudja indítani az embereket.
8: Igen, a mennyiséggel szoktak problémák lenni, hát ott próbálták meg mindig az első must kóstolásnál meghatározni, hogy mekkora lehet majd a cukornak a foka, hogy a leendő bornak az eredéséhez kell lesz-e cukrot hozzátenni, vagy sem, mert ugye itt is vannak kritikus szintek, mert úgy végülső soron a bornak a tartóságát is meghatározhatja majd. Hát egy viszonylag nagy kád mellett egy fonott kosár volt az, amit lenyomtak ebbe a darálmányba, így van, igen, szűrőgyanánt, és akkor jött ez a bizonyos bádog, és ott lehetett kóstolgatni. Hát mondjuk, aki a frisset szerette, és gyümölcslevet, natur gyümölcslevet szeretett kóstolni, akkor egy-kettő napig ezt megtehette. Második nap környékén megjelentek a muslicák, ami mindenképpen rontotta a degusztációnak a folyamatát, mert hol a szemedbe, hol az orrodba, hol a szádba voltak benne, és mint a tejről a pillét próbáltad meg elhessegetni, hogy hát már benne van, de én ilyen sűrűn nem szeretem, és nem tudod eldönteni, hogy az még valamilyen szőlőnek a magja próbál meg belejönni a csuprodba.
9: De mozog?
8: Igen, igen, tehát hogy legalábbis ott vergődik. Egyébként a buslicák, én nem tudom mekkora találmány, utána olvastam, hát a nőstényük 500 petét tud lerakni, és kapaszkodjunk meg, 24 óra alatt kell neki. Tehát, hogy letettem valamilyen gyümölcsöt, ami cukrot tartalmaz az asztalra, vagy ledaráltam X mennyiségű, X kiló, vagy X mázsa szőlőt, és tegnap még semmi nincs ott. Tehát, hogy patyolattiszta, letörölgetted, kiöblítetted, kiforráztad, mindent megtettél abban, amit meg kellett tenned, és 24 óra múlva ezek már ellepnek mindent, és ugye a préselésnek a végéig veled is maradnak, és ha valaki mondjuk fedett helyen présel, már pedig ilyenkor október környékén ez akkor ott előfordul, hát azok ott vannak veled végig. Hiába igen, nyitott igen, ki igen, a kamrának igen, az igen, ajtaját, igen, hogy tessék, menjetek, hát ők bent sokkal jobban érzik magukat.
9: De beszélhetnénk a darázsinvázióról, bár ezeknek a rovaroknak a témakörét mindenképpen szeretnénk a mai adásunkban előhozni, mert felkértünk egy igazi rovarszakembert, aki majd körbevezet bennünket az őszi rovar inváziókról, a poloskáról, a katicabogáról, a darázsnak az életéről, illetve egy-két érdekességről mindenképpen hallhatom, hogy a második óránk vendégeként, mert ugye ma több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Perceken belül viszont Beregszász önkormányzatának vezetőjét, Babják Zoltánt várjuk stúdium kerekasztalához, az önkormányzat életéről, a vízrendszerek a bővítéséről, illetve egy számos kérdésünk van, amit szeretnénk feltenni az önkormányzat vezetőnek. Őt várjuk perceken belül stúdium kerekasztalához. Második órában pedig Dr. Szanyi Szabolcsot, a Papillió Egyesületnek a vezetőjét kértük fel, hogy vezessen bennünket ebben a témában át, mert ugye tegnap volt az Állatok Világnapja október 4-én, úgyhogy nem is az állatokról, de a rovarokról biztosan hallhattok majd a következő óránkban, ebben a mai különkiadás műsoránkban.
8: Szóhagynyisnyi hosszínásai peredácsi, Zoltán Babják, Berehívszkéj Miszkéj Holová, ta Szabolcs Szanyi, Holová Hromadskoj Organizácii Papillió, Товариство охорони природи та довкілля.
9: Érdemes mindenképpen velünk tartani, várunk technikai közérdekű információkat, ha balesettel találkoztok, írjátok meg, ha születeltek, írjátok meg, ha kóstoltatok idén mustot, akkor ezt is örömmel vesszük, várjuk a megosztásokat is, várjuk az üzeneteket a Facebook közösségi oldalunkon, az livestream kommenteket, úgyhogy örömmel vagyunk egészen 12 óraig együtt, itt az FM 92.1-en, a háttérben Halott pénz, amikor feladnád.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіо Пульс.
2: 90.2 і 1 FM.
3: 2026. október 6-a, 10 után 36 perccel. Köszöntjük a rádió hallgatókat, livestream nézőket. 095-709-709-et a SMS Viber számok aktív. Ide várunk technikai közérdekű információt, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
4: Stúdiónk mikrofonja előtt köszöntjük Babják Zoltánt, a Beregszászi Kistérség és Beregszász város polgármesterét. Szörnyi Znamió Sztúgyi, Zoltán Babják, Berehívszki, Miszki, Holobá. Tisztelettel köszöntjük.
5: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt tudok veletek lenni a stúdióban, és néhány szót tudunk váltani arról, hogy hogyan állnak a dolgaink.
3: Beregszász vízhálózata fejlesztés alatt van, nagyon sokak örömére, több mint 100 felhasználót kapcsolnak majd a projekt végén, több utcában zajlanak a munkálatok. Mit kell erről a fejlesztésről tudni?
5: Ez a beruházás, ez még az év elején megkezdődött, úgy néz ki, hogy a hónap végére sikerül a hálózatot lefektetni, ezután kerülhet be csatlakozásra az összes új fogyasztó, a helyenként ez átkapcsolás, tehát régi hálózatról újra, helyenként pedig teljesen új hálózatot kiépítvén, olyan felhasználókat tudunk bekötni, akiknek korábban csak helyi kútból származó vízforrása volt. Nagyon kritikussá vált az ország több helyén, a vízellátás több városban is látható olyan változás, amivel a kutaknak a szintje csökkentése, erre reagálni kell mindenkinek. Hogyha ezelőtt még 8-10 évvel megkérdeztük volna bárkit akár Ardóban vagy Búcsúban, hogy mit gondolnak a vízellátásról, hát ők nem szerettek volna pénzt fizetni azért, ami amúgy is ott van az udvaron, és akkor szivattyú majd beemelő házba, és akkor tudják majd használni. Óriási mennyiségű kut szárad ki, és láthatjuk a Vérke, a Borzsa szintjén, látjuk, mi van a Tiszával, látjuk, mi van a Balatonon, ahhoz képest, hogy a Kárpát-medence mindig is arról volt híres, hogy stabil a vízkészlete. Ez ingatagnak bizonyult, és azt hiszem, hogy országos szintű és regionális szintű vízmegtartási programokat kell biztosítani. Az, hogy a szovjet mérnökök mekkora mennyiségű víztartalékot találtak Gecsében, és azóta a vízlátása a városnak az a gecsei forrásból származik. A gecsei föld alatti víztartalékokat szivattyúzzuk fel a Kishegyre, és ezután kerül majd be a hálózatba, úgyhogy se Búcsúnak, se Ardónak nincs saját vízellátása. A geológus sugárút az egy autonóm másik helyi kutról van ellátva, és a városban pedig vannak olyan utcák, ahol a házak 60, 70, 80 és 90 évesek, ennek ellenére még nem volt vízellátásuk. Ebből is tudunk most egy szegmest kisimítani úgy, hogy víz hálózati becsatlakozási lehetőséget tudunk biztosítani. Szerintem ez leszámítva azokat a kiadásokat, ami közvetlenül a hálózatok való becsatlakozást illeti, ez mindenképpen pozitív, ezeknek a házaknak az értéke is változik. Látjuk azt, hogy mennyire értékessé váltak az ingatlanok Kárpátalján, látjuk azt, hogy mozog az ingatlanpiac akár Beregszászban is. Mi tudjuk azt, hogy az ingatlanok értékesítése egybefügg a háború mostani állapotával, látjuk azt, hogy a kijevi kritikus helyzet az ahhoz vezet, hogy Nyugat-Ukrajna több más térségében, városában keresik a központi ukrajnai lakosok az esetleges biztonságos területeket, és amikor jönnek hozzánk a falvakba, ugyanúgy keresnek ingatlant, nekünk egy faluban van vezetékes víz, tulajdonképpen kettőben, mert Váriban is van, és Baktán is van vezetékes víz. A baktai vízszolgáltatás az még a korábbi Tudományos Akadémia jóvoltából jött létre, és ezt vettük át, mint örökséget, és ezt üzemelteti továbbra is az egyik kommunális vállalatunk, de ez nem tekinthető szűrt és tisztított víznek, tehát ott is van még mit tennünk. Ez a Báti Anna, Mozsai út és a Bertalan, Linner Bertalan utcán való újracsatlakozás, tehát új becsatlakozási lehetőség, ez tulajdonképpen 148 új fogyasztónak biztosít majd olyan vízellátási lehetőséget, amivel mondhatjuk azt, hogy stabilizáljuk a házoknak a működését. Kell, hogy tovább lépjünk, valóban így van, kell, hogy tovább lépjünk Muzsajnak, mint településnek a vízellátásával, a közgazgatási hivatal jó voltából és a Muzsai községháza munkájának köszönhetően egy fő nyomócső lefektetésre került a

0: egy másik dátumra. Én szeretném innen is értesíteni a mozsolyokat, hogy a 2027-es költségvetési évben tervezünk nyomatékos lépéseket tenni ahhoz, hogy a hálózatot be tudjuk indítani, és lehetőségeinknek mérten be tudjuk táplálni azokat a domboldali utcákat, ahol a kutakban már régen csak szállított víz van. Élet csak ott van, ahol víz van, ezért Ardóba is szeretnénk lépéseket tenni az ardai vízhálózat kiépítését. Nem tudjuk a Gecsei kúthoz kötni, mert az óriási távolság lehet, hogy kockázat alá helyezni a város ellátását is, ezért szeretnénk egy autonóm megoldást találni. Tárgyalunk ebben az ügyben, keresünk partnereket, és én bízom benne, hogy ki tudjuk dolgozni még ebben az évben azt, hogy milyen módszerrel tudjuk majd a vizet megtalálni, hogy tisztítjuk majd meg, és hogy tudjuk majd biztosítani azokat az utcákat, ahol a legnagyobb fogyasztói bázis tud majd lenni. Ardónak is van domboldali része, ahol kiváló minőségű kutak üzemeltek még 6-8 évvel ezelőtt. Ez a krízis, ez nem tűnik idéglenesnek. Úgy látszik, hogy ez a krízis, ez egy olyan visszajáró kérdés, amire stabil megoldást kell tudni találni, és erre pénzt kell tudnunk költeni. Nem a lajtkocsikkal való beszállítással kell foglalkozni, hanem azzal, hogy megtaláljuk azokat a forrásokat, amivel be tudjuk ezeket az utcákat táplálni. Muszáj hozzátennem azt, hogy nagyon sok testvértelepülésünk, nagyon sok magyarországi falu program az Európai Uniós integrációs forrásból lett közművesítve, úgy csatornázva, mint a vízvezetéknek a képítése az utolsó 18 évben úgy történt meg, hogy Európai Uniós forrásból voltak ezek a hálózatok építve, és én nagyon bízom benne, hogy ezt a következő hullámot mi is valamilyen formába el tudjuk majd érni, mert önköltségből ezeket a hálózatokat képíteni, ez nem csak időben sok, hanem az, hogy azok a források, amik rendelkezésünkre állnak egy olyan országban, ahol nem minden vállalkozás tud mind a két lábán nem megállni, és nem mindenki képes annyi adót fizetni, amennyit tudott békeidőbe. Ilyenkor még nagyobb szükség van a külső forrásokra, hogy stabilizálni tudjuk magunkat. Így vagyunk itt a téli előkészítéssel is. Ez a nagyon cudar tél, ezt minden télen elmondjuk, de úgy néz ki, hogy egy nagyon kritikus telet várunk most, és a iskoláinknak az üzemeltetésében mindent meg kell tennünk az, hogy ne kerüljünk offline üzemmódba. Sem a tanárok, sem a gyermekek, sem pedig a szülők nem érdekeltek abba, hogy a gyerekek otthon maradjanak. Nekünk az a fontos, hogy az iskolák tudjanak működni, hogyha múlt évre sikerült elérnünk azt, hogy a kazánházaknak a működési kapacitása az biztosítva volt a generátoroknak a segítségével, tehát attól függetlenül volt áram, hogy nem volt áram, a fűtést téli hónapokban nem kellett megállítani, tudtok tovább működtetni a fűtést, mert volt erre kiszámított generátorkapacitás. Most szeretnénk megoldani az iskola osztályainak, tornatermének, illetve az egész épületnek az áramellátását ahhoz, hogy az iskolai folyamat semmiképpen ne tudjon fennakadni.
1: Kisérségem előtt látunk egy jó példát, legalábbis külső ránézésre jónak tűnik, hogy napelem rendszer telepítésére ad engedélyt az önkormányzat, amely gyakorlatilag a költségeket nem csökkenti, viszont befektetés nélkül ezekben az időszakokban is nagyobb eséllyel tudnak áramot biztosítani az intézmény működéséhez.
0: Igen, létezik egy ilyen országos program, aminek a keretén belül az ötös iskolának, a Sevcsenko iskolának a tetőszerkezetére sikerült egy napelem parkot föltelepíteni, ami nem a mi tulajdonunk, az a pályázó tulajdonát képezi, viszont az intézménynek stabil áramellátást tud biztosítani akkor is, amikor nincs a hálózatban feszültség, és tulajdonképpen az iskola továbbra fizeti a hálózati áramot, nem mi generáljuk, de viszont tekinthető ez szünetmentes tápegységnek az iskola számára. Én kértem az oktatási osztály vezetését, hogy ezt a programot folytassuk. Ez a program annyira népszerű lett Ukrajnában, hogy nagyon kevés iskolát tudtak az idén fölvállalni. Én bízom benne, hogy a Kossuth Lajost és a Betlent is el fogjuk tudni látni. Az egyes iskola ugyanúgy terve van. Itt a tetőszerkezetekre való felhelyezés lenne az a, az

0: Az a megoldás, amivel tulajdonképpen az iskola udvarából nem vennénk el semmiféle területet, nem kellene külön keríteni az, hogy napelem parkot tudjunk telepíteni. Ezt a módszert nem látom, eléggé hatékonynak, az udvarokat nem szabad bántani, csak a tetőszerkezetre szabad rakni, és ilyenkor tetőszerkezetnek a szögállása pedig adja be azt a lehetőséget, hogy a napos oldala vagy nem. Tehát itt vannak bizonyos korlátaink, amiket figyelembe kell venni. Szakvéleményeket kaptunk már több tetőre, ennek a telepítését várjuk, és rajtunk nem újjon, mi biztosítjuk a csatlakozási lehetőséget és az engedélyeket a felrakásához, és bízom benne, hogy ez tud majd folytatódni, ez a program, amit mi láttunk a Sevcsenkó iskolán.
1: Polgármester, amikor előző alkalommal itt járt, akkor elég nagy teret tudtunk biztosítani annak a kérdésnek, hogy hogyan alakult térségünknek a hulladék gazdálkodása. Azóta esetleg történt-e valamilyen előrelépés ebben a kérdésben?
0: Igen, arról tudok beszámolni, hogy kaptam jelentést a kommunális vállalatunk vezetőjétől, aki a megrendelő szerepét végzi ebben a projektben. Aláírásra került az átadás átvételi bizonylat, amiben a kivitelező és a megrendelő egy dokumentumban fixálták azt, hogy megtörtént az átadás átvétel. A következő fontos lépés van folyamatban, ami tulajdonképpen meg fogja határozni a működését a Jánosi hulladéklerakó hulladékkezelő üzemnek. Ez az üzembehelyezés. Az üzembehelyezés folyamata az elindult, ennek több heti kifutása van, folyamatosan kommunikálunk a Tisza EGTC-vel, folyamatosan kommunikálunk a külügyminisztériummal, mi mindenben partnerek vagyunk ahhoz, hogy tudjon a rendszer tovább haladni. Nekünk évvégéig van rá esélyünk, hogy az üzembehelyezés meg fog tudni történni. Ha ez az üzembehelyezés a szükséges regisztrációkkal együtt megtörténik, akkor a következő kérdés, ami fennáll, hogy működőképes-e a 2026-os, 27-es elvárásoknak, kell lesz módosítani a terven, szükség lesz még beruházásokra, amikor az üzembehelyezés befejeződik, akkor látjuk majd, hogy mennyi pénzre van szükség, hogy az aktuális helyzetben, hogy külön a maga a feldolgozógyár és a lerakó, amiben csak már szelektálás utáni végterméket szabad lerakni, hogyan tud majd üzemelni, és hogyan fogja majd a közigazgatási hivatal megyei szinten, a megyei tanáccsal együtt biztosítani ezt a forrást, amiből az odavezető utat meg kell, hogy építsük, mert enélkül azt az üzemet nem tudjuk működtetni. Az odavezető út az még nagyon sirány állapotban van, és nyilván, hogyha a teherautók elkezdik a szemét odaszállítását, az az állapot az rohamosan leállítja a forgalmat. Tehát nekünk az üzemhez az útépítéssel szinkronban kell lennünk.
2: Nagyon sok mostanra már látjuk a környező városokban, a központokon nyílt tereken kialakít a szelektív befogadó részeket, ahol elvihetél lakosság az által összegyűjtött szelektív hulladékot. Mi a jövő? Hogyan látja polgármesterként ezt a kérdést? Beregszász, mikor lép ezekre a korábban már a testvér vagy a szomszéd települések által alkalmazott technikai megoldásokra? Mi kell ehhez?
0: Szomorú a válaszom erre a dologra, mert attól még, hogy vannak települések, ahol külön választják a hulladékot, ez nem biztos, hogy nem ugyanoda kerül a végeredményben. Tehát a békeidőben volt egy kidolgozott rendszer, amiben műanyagot, az üveget, a papírt külön felvásárolták, jöttek, kifizették mérlegen keresztül a súlyát, és elvitték. Ez a rendszer, ez megszűnt. Tehát itt olyan, hogy máshova elviszik, és máshol hasznosítják ezt a hulladékot. Ezek a beszállítók, ezek most már nem működnek. Ezt nekünk vagy helyben kell tudni felhasználni, vagy helyben kell tudni újra hasznosítani. Erre alkalmassá tud válni az üzem. Az üzemnek a mostani technikai leírásában a különválogatott textil, papír és műanyag és üveg mennyisége az raklapokra lett volna szelektálva. Eladható állapotban raklapokon kellett volna, hogy megvárja azt, hogy kiviszi majd el, és pénzt fog fizetni érte. Én nem látok ebben olyan jövőt, amiben bármilyen messzességre vagy távolságra el fogják ezt tudni szállítani, nekünk ezt helybe kell tudni feldolgozni, vagy átalakítani más készáruba, akár járólapokba, műanyag járólapokba, amivel akár sportpályáknak a felületét lehet biztosítani, vagy esetleg olyan építő anyagba, ami a mostani korszerű építési technológiákba beépíthetővé tud válni, ez akár a papír és a műanyag keverékéből is kialakítható tud lenni. Ebbe a technológia akkora sebességgel változik, hogy én nem tudok arra koncentrálni, hogy hogyan fogjuk most külön szelektálni és majd valakinek eladni. Én azt szeretném, hogyha ezt fel tudnánk dolgozni, és itt tudnánk eladni, mint kész terméket. Ez kell, hogy a Jánosi üzemnek a végtermékeként tudjon kialakulni. A 2013-as tervek szerint most ez nem így áll. Ezért kell ezt módosítani ezen a terven, és elszállítani, elszállítás helyett inkább helybe felhasználni az átalakított hulladékot.
2: Adásidőnk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, sok erőt és áldást az eltérő munkájára.
0: Köszönöm a lehetőséget. A moziról még néhány szót szerettem volna mondani, és örülök mindenkivel együtt, hogy a városban újra nyílt a mozi, és azokra a kérdésekre szeretnék válaszolni, ami gyakran szerepelt a médiában, hogy valóban lesz-e magyar nyelvű filmforgatás. A válaszom az a tulajdonossal való egyeztetésünk az ahhoz vezetett el, hogy azok a filmek, amelyeknek az elkészítési nyelve az magyar volt, ezeket lehet lesz megtekinteni az eredeti nyelven, Beregszázba, tehát például az Üvegtigrist, a Csablacsacsit, vagy az Egri csillagokat fogjuk tudni látni a Beregszászi moziból. És örülök mindenkivel együtt, hogy újra nyílt a Beregszászi mozgókép.
1: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Babják Zoltánnal, a Beregszászi kistérség és Beregszász város polgármesterével beszélgettünk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 19 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádióhallgatókat, livestream nézőket, ez a Pulzus FM külön kiadása, ez pedig a keddi adásunk, egészen 12 óráig vagyunk veletek, egy csomó érdekességet készítünk ebben az órában is, ajánlom mindenkinek figyelembe, 095 709 709-es SMS Viber számunk aktív, és jövünk a nap hírével.
3: A nap híre.
2: Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan megéljük azt a pillanatot, amikor már házi robotot lehet majd vásárolni, és akár már karácsonynak ki tudják szállítani, hogyha megrendelik az első 50-et, mert egy amerikai cég előállt azzal a lehetősége, hogy kérem szépen, itt az olcsó, a dejót azt nem igen. tudom, a dejót azt most mindjárt kivesézzük, itt az olcsó házi robot, amely a házi asszonyoknak a nagy kedvence lehetne.
4: Hát nem tudom, tehát amikor először ránéztem a dizájnról, nekem rögtön Mikrobi jutott eszembe, és most gyorsan rá is kerestem arra, hogy ha valaki 1973 környékén látta a Mikrobi rajzfilmet, akkor valami hasonlóval találhatta szembe magát, ha csak nem annyi különbsége, hogy ott a kezek eléggé rugalmasak voltak, kommunikált az emberrel, és hát hogy is mondjam, a különböző konyhatechnikai procedúráktól kezdve egészen a gyermeknevelésig mindenhez értett, és repülni.
2: Mondják azt, hogy olcsó húsnak híg a leve, mert hogy nem akarok árat mondani, de nem egy jelentős összegről beszélünk, mert ugye nem egy jelentős összegről beszélünk, viszont elég normálisan megfizethető lenne, mondjuk nem egy kárpátai család, hanem egy közép-európai család számára még lehetséges, hogy egy viszonylag elég normális árban meg lehetne szerezni. Maga a funkció, olyan gondolkoztunk, mert látunk egy videót a prototípus működéséről, hát ugye van olyan, hogy robotporszívógép, és ez egy fantasztikus találmány, én ezt merem állítani, ahol...
4: Hát ennek az árnak azért a töredékéért.
2: Igen, de egy 5 robotporszívógép árából ezt is meg lehetne vásárolni. Ezt nem tudom, hogy tud-e porszívózni, mert ezt nem látjuk a leírásban, viszont mit tud? Hogyha lát egy cipőt, akkor azt oda megy, felveszi, és arrébb teszi. Nem is olyan rossz?
4: Jobbik esetben a cipőtárolóba. Igen, a jobbik esetben, mert ugye avval is reklámozza magát ez a cég, ez a startup, hogy 30 perc alatt betanítható. Tehát, hogy nem tudom, hogy milyen algoritmusba fér majd bele, hogy folyamatosan pásztázza a házat, az előszobát, a szobát, hogy itt egy papucs, ott van egy cipő, gyerekek szanaszét hagyták, és akkor minden, ami cipő, azt meg kell fogni, odébb kell tenni, vissza be a cipős dobozba. Ez érdekes. Én azon gondolkodom, hogy mondjuk mosás után a zokni válogatás. Na azt hogyan tudja beazonosítani és párosítani, mondjuk az egyforma színűeknél hogyan tudja kiválogatni, vagy belemegye abba, hogy milyen méretűek ezek a zoknik.
2: Ugye kb. Egy 12 órás műszaki idője van, amit egy akkumulátorral tud működni. Azt jelenti, hogy igazából elég sok ideig tudna ez a nappaliban tenni-venni, és ugye ilyen funkciókat látunk, hogy meglocsolja a virágot.
4: Igen.
2: Vagy esetlegesen a szennyest el tudja tenni.
4: Így van, a mosogatógépben. Tehát egy másik nagyon jó automatizált.
2: A szennyes a mosogatógépbe, vagy a mosógépbe teszi, ezt nem tudtam megállapítani.
4: Tehát attól függ, hogy mire programoztad be, tehát akár ez is a másik is működhet. Vagy mondjuk a gyereknek az asztalhoz odaviszi a hűtőből a gyümölcslevet. Tehát igen, mondjuk igen, a dobozost, igen, mert igen. Hát a keze formája, mármint amit ezek a tervezők kéznek szántak, hát abból én a kancsóból nem feltétlenül merném rábízni, hogy akkor, na jó, még az, hogy megfogja, oké. De hogy fogja ezt kidönteni közben, hogy ugye a tölcséres része ennek a kancsónak az működjön is, tehát ez furcsa. Vagy ültök, tehát egy nagyon érdekes promó.
2: Felemeli másfél kilót kézzel.
4: Hát igen, mert önmagában 20 kilót, tehát a saját testének a 10%-át, tehát igen, meg mondjuk ebbe a promó videóba, amit láttam, hogy ül a család az asztalnál, kártyázik. Én hirtelen azt hittem, hogy ő is beszáll a játékba.
2: Igen,
4: ezért ugrott be Mikrobi. Igen, ehelyett hát elkezdett rátok sötétedni, mert ugye októberben már hamarabb megy le a nap, de ti benne vagytok a játéknak a hevületében, mindenki tartja a kártyalapokat a kezében, és meglep a sötét, hát akkor szólsz a Robinak, és oda megy a villanykapcsolóhoz, és felkapcsolja a villanyt.
2: Ha nincs túl magasan, ugye ez fontos. Mert hogyha...
4: Tehát azért feltölteni egy robot akkumulátort, hogy ő még oda menjen, hát nem tudom.
2: Én azért ezt szeretném megvédeni itt a helyzetet, mert illetve itt régen voltál kistestvér, és a kistestvérek tudják...
4: Meg távirányító,
2: azt,
4: igaz?
2: Igen, egyébként, mert kistestvérek tudják azt, hogy amikor a családi tévézés megtörténik, és a régi korban ezen nem voltak a színes tévés, úgy volt színes, hogy a csapkodtuk megfelelő mennyiséget oldalt, igazából mindig a legkisebb testvér, aki már felelősségtudatosan el tudott menni a tévéig, ő volt a távirányító. Ami azt jelenti, hogy jött a reklám, akkor kiadta a családi, az anyahajóval, aki ott volt mindenki, kiadták az utasítást, hogy kapcsold már át. Igen, és tehát... akkor te voltál a legkisebb, akkor te felálltál, és kibújtál a pokróc, arról felálltál, és átkapcsoltad. És ezt egy este, egy film alatt legalább 4-5-ször meg kell tenni.
4: Hát igen, mikor már jöttek a reklámos időszakok.
2: Igen. Te lehet, hogy én visszagörgetve, lehet, hogy nem is olyan rossz az a funkció, de ma már van távirányító. Most már az annyira nem olyan pőtyögös, de...
4: Hát tehát mondjuk azt, hogy egy átlagos családnak az életvitelébe én nem feltétlenül építeném be, inkább sorvasztó hatást látok. Nyilván, hogyha valaki mozgásában korlátozva van, akár koránál, akár egészségügyi állapot utánál fogva, na ott viszont már elgondolkodható lehet, hogy van valaki, aki adott esetben egy bizonyos tárgyat odébb tud tenni, valamit el tud intézni.
2: Felkapcsolni, tehát... lekapcsolni,
4: így van, tehát ott mondjuk ebben a szempontból látok némi fantáziát benne, bár engedtessék meg nekem, tehát még mindig azt tartanám, hát nem tudom, ideálisnak, jó? Tehát, hogy ne a normális szót használom, de mindenképpen azt tartanám ideálisnak, hogyha ha ilyesfajta korláttal élő emberek környezetében lennének más emberek, akik tudnának segíteni. Ez az én személyes meggyőződésem.
2: Ez volt a naphír rovatunk. A következő órában is témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. A szüretről beszélgettünk, meg az őszről, meg az, hogy a muslicák és a darazsak ellepik a vidékünket. Ezekről a témákról is mindenképpen lesz szó. Október 4-e az állatok világnapja, és arra gondoltunk, hogy megnézzük, hogy mi zajlik a rovarok világában itt az ősz beköszöntésével, és e kapcsán egy komoly szakembert sikerült elérnünk.
4: Aki nem lesz más, mint dr. Szanyi Szabolcs, a Papilio Természet és Környezetvédelmi Egyesület elnöke.
2: Megyünk ki zenével tovább a háttérben, az átutazó szó, ez a város hangja 2024-ből, tartsatok velünk!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsorra szól, és ahogy ígértük, megyünk is tovább egy újabb beszélgetéssel.
3: A vonal másik végén köszöntjük dr. Szanyi Szabolcsot, a Papilio Természet és Környezetvédelmi Egyesület elnökét. Znamená vzesku Szabolcs Szanyi, holová hromadskoj organizácii Papilio, Tovaristvo ochorony prírody Tadovkilja. Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
4: Igen, tisztelettel köszöntök mindenkit.
2: Október 4-dik az állatok világnapja, és talán ha az állatokat és az őszt akarjuk összehozni, akkor mindenképpen a rovarokat érdemes megemlíteni, mert ugye hát a darazsak látványa az mindenki számára egy szembetűnő dolog, épp a szüret kellős közepén, vagy még a második hajrájában folyamatosan azt látjuk, hogy amerre tekintünk, ezek a rovarok jelen vannak velünk, és rengeteg olyan kártevőnek a pusztulását is várjuk a hideg éjszakáktól, a téltől, ami előttünk van, amely megint fontos, hogy következő esztendőre könnyebb legyen az élet a mezőgazdaságban, illetve akár csak a hétköznapjainkban, ha a kullancsokra gondolunk. Kicsit beszélgessünk a rovaroknak a jelenlegi helyzetéről. Milyen funkciója van akár mondjuk a darázsnak, amelyet most igazán sokan szidunk, és igazán sokat láttunk belőle?
4: Igen, hát a darázs az egy nagyon érdekes rovar, ugyanis az imágó, tehát a kifejlett egyed az inkább a nektárban gazdag, puha héjú gyümölcsöket, cukros, érett, erjedelő gyümölcsöket kedveli, vagy mondjuk, hogyha kint felejtünk az asztalon egy kis sört, bort egy pohárba, vagy különböző lekvárokat, egyebeket, akkor azokra ilyen tájt már igen nagy csapatostól oda érkeznek, és hát ez akár veszélyeztetheti azzal az illetőt, hogy megszúrja, és hát ugye tudjuk, hogy sokan vannak, akik allergiásak rá, és komoly problémával is járhat, de ugye a lárvák egészen más táplálékigényűek, különböző rovarokat, fehérjében gazdag élelmet kell, hogy bevigyenek a kaptárba, és azokat rágcsálják meg ugye a kifejlett egyedek, és azokat etessék a lárvával. Ugye azt tudni kell, hogy egyéves kolóniáik vannak, tehát hogy áttelel egy királynő, és tavasszal ugye elkezd tojásokat rakni, és a dolgozókat kezdi el felépíteni. Tehát folyamatosan dolgozó lárváknak a tömkelegét kezdi el ugye nevelni, és ugye az első kifejlett dolgozók már táplálják a következő generáció lárváit, és cserébe rengeteg dolgozó például a lárvától ilyen cukorban és aminosavban gazdag folyadékot kap, és azt fogyasztja el. De ahogy jövünk így a ősz eleje, szeptember, vagy akár már október, vagy a tél irányába, ugye elkezd a kaptár átállni a dolgozóknak a kineveléséről, hímek és királynő kinevelésére, és így a lárva szám lecsökken, nem kapják meg a dolgozók már azt a lárvától azt az aminosabba vagy cukorba gazdag folyadékot, és így hát mondjuk úgy, hogy kicsit agresszívabbá válnak, és elkezdenek keresgélni mindent, ami csak lehet a környezetükbe, ami cukorban gazdag, és pont egybeesik ez általában az általunk hasznosított gyümölcsöknek a szüreti időszakával, legalábbis pont a szőlő, mondjuk, amiben nagyon látványosan kárt is tud okozni, a különböző őszi barackokban, nagyon érett körtében, vilmos körtében, bogyós gyümölcsűekben, málnában egyébben, tehát hogy ilyenkor nem lesz hatványozottan több, nincs úgynevezett rajzás, mint ami mondjuk ilyen sci-fi filmekben van, hanem egyszerűen csak az eddig a kaptárba tartózkodó egyedek is kijönnek táplálkozni, és ezért sokkal a szemünknek látványosabban, nagyobb számban jelennek meg a környezetünkben.
3: Jól értem, hogy ezek a dolgozók azt sem tudják, vagy nem nincsenek tisztában azzal, hogy a következő tavaszt ők már nem élik, meg ők csak kijönnek egyszerűen táplálkozni.
2: Haláltánc igazából, hát,
3: bocsánat,
2: az utolsó
3: vacsora. Valahogy így jön ki.
2: Ha összerakjuk, akkor tényleg ezt halljuk a sorok között.
4: Igen, hát a rovaroknál azért ez, hát mondjuk úgy, hogy nincsenek tudatában a rövid életüknek, tehát ők úgy élnek minden napot, mintha az utolsó lenne.
3: És akkor ehhez képest mondjuk a tavaszi beporzásban ők mekkora jelentőséggel bírnak önmagában?
4: Hát a darazsak szinte semmilyen. Tehát nagyon kevés vizsgálat van, aki igazolni tudta, hogy egy-egy darázsfaj, de azok is inkább trópusi növényekbe. Itt a méhek azok, amelyek, illetve hát méhek, különböző lepkék, amelyek a beporzásban részt vesznek. Sőt, ugye, hát jön most az inváziós faj, ami tényleg rajzik, hogyha adott esetben eléri a kolónia azt a méretet,

0: akinek volt már
1: Azért
0: szerencséje
1: hívják a
0: hozzá.
1: lónak, mert akkor átüt, mint hogyha lerúgná a lóval.
0: Az biztos, engem egyszer volt szerencsém véletlenül belelépni, belenyúlni egy fészekbe, és három egyszerre csípett meg, hát nem
1: Hoppá.
0: volt kellemes, ez sőt, mint később megtudtam, az életveszélyes is lehet. Na de az ázsiai lódarázs ennél sokkal durvább.
2: Tehát ilyen szempontból a méhek és a darazsak nem konkurenciái egymásnak, legalábbis a táplálékot tekintve, de egy-egy
0: nem.
2: faj azért tud károkat tenni a másikban.
0: Igen, hát ez főleg a darás felől a méh felé irányuló károkozás, ez sajnos megvan.
1: Akkor elmondhatjuk, hogy a darázsnak ilyen értelme semmilyen hasznot nem kapcsolatunk, viszont rengeteg olyan rovart kártevőt fogyaszt el, amely összességében mégiscsak fontos funkciót tölt be a darázs.
0: És persze, persze, tehát nem mondhatjuk azt, hogy valami számunkra hasznos vagy nem hasznos. Ugye az ökoszisztémának, a természetes ökoszisztémának a része, ami ugye egy nagyon jól működő tőlünk, ami befolyásunkon kívül már jóval a megjelenésünk előtt kialakult rendszer. És ennek a rendszernek bármelyik elemét bolygatjuk meg, vagy vesszük ki, felboríthatjuk az egész egyensúlyt, amivel megjósolhatatlan károkat tudunk okozni. Tehát igazából a darázs az nagyon is szükséges az ökoszisztéma jó működése szempontjából, és valóban, ahogy említetted, mivel a lárváknak rengeteg rovart kell hordjon, ezért nagyon nagy részüket a kártevők közül, valószínűsíthetően a kártevők közül szerzi be, pláne egy szántóföldi, vagy egy ilyen mozaikos agrártáj, erdőtáj váltakozásában lévő kolónia esetében ez hatványozottan igaz.
2: Többi rovarral kapcsolatban milyen újdonságok jönnek ilyenkor össze, vagy ők készülnek, vagy felkészülnek, bár a darazsakat tekintve, hát csúnya leszek, de sok értelme nincs a készülésüknek. Illetve, tehát meddig várható az, hogy legyek vannak még odakint az udvaron, amelyik bekandikálnak a szobáinkba, és hát egy kicsit bosszantják az embert.
0: Hát az az igazság, ugye, hogy rovaroknak rengeteg fajuk él a környezetünkben, az egyes csoportoknak is külön-külön, és egy nagyon vitatott, és vagy hát mondjuk úgy, hogy kevéssé kutatott, legalábbis Kárpát-medencei szinten, jelenleg nem tudok aktív, igen hozzáértő szakértőt, aki mondjuk egy legyet meg tudna határozni, képzeljétek el, mert annyira komoly szakmai felkészülést igénye, hogy Ez évtizedig élethosszig tartó munka, hogy valaki megtanuljon mondjuk megmondani az egyik másik légyfajról, hogy ez pontosan melyik légy. Tehát kárpátaljai szinten is számos új faj kerülhet elő. Hát hova tovább, mi ugye működtetünk előrejelző csapdarendszereket, ez már többször szóba került ugye beszélgetéseink során, és még amikor köztünk volt Papp László professzor úr, aki Magyarországon, vagy hát Európában mondhatni az egyik legnagyobb legyész volt idézőjelben, meghatározta nekünk, és kiderült, hogy Ukrajnára új légyfaj volt benne, és ez csak egy nagy Dobronynak a határában, tehát hogy az országból eddig le nem írt faj, és rengeteg ilyennel találkozhatnánk, hogyha lenne olyan szakértő, ugye, aki a legyeket meg tudná így határozni. Azt kell mondjam, hogy fajfüggő, amit kérdeztél, tehát hogy vannak olyan fajok, amelyek ugye imágóként főleg ugye a brahicerák közül, tehát ez, amit mi igazán legyeknek hívunk, azok az úgynevezett brahicerák, és ezek közül ugye sokan behúzódnak házak repedéseibe, tetejű alá, födém alá, olyan helyekre, ahol úgy gondolják, hogy ott a télenyhében érinti őket, és mondjuk januárban is, amikor egy kicsit mondjuk 8-10 fok felé emelkedik a hőmérséklet nappal, akkor nagyon vigan ezek előjönnek, és akkor is számíthatunk rá, hogy ugye bejönnek. Nyilván a disznóvágásokat is a paraszti világba azért időzítették decemberre, mert ugye sokszor azt mondták, hogy valószínűleg a karácsony miatt, de hát nagyrészt azért, mert népi megfigyelés, hogy akkor nem köpte be a húst a légy. Tehát,
2: nem egy

0: Utolsó szempont.
1: Igen, ezért volt általában a hidegebb. De hát akkoriban még voltak telek. Tehát azok a telek, amelyek, én nem tartom magam olyan öregnek, de amelyek 25 évvel ezelőtt mondjuk fiatal koromban voltak, ma ilyet nem tapasztalunk, és ez viszonylag nagy baj. Ez baj egyébként a rovarnak is, mert nálunk élő fajok alkalmazkodtak a négy éjszakhoz, és az őshonos fajoknál hát szükség lenne egy úgynevezett nyugalmi fázisra, egy diapauzára, erre a hidegebb időszakra ahhoz, hogy ők normálisan kifejlődjenek. Az invazív, vagy az ilyen vándorhajlamú terjedő, főleg kártevő fajok azok, amelyeknek kedvez az enyhe téli időjárás. Tehát nekik a megtelepedésüknek, megmaradásuknak kimondottan kedvez, a nálunk őshonos fajoknak pedig hát többségében inkább negatív hatás gyakorol az, hogy nincs igazán kemény tél.
2: Az egerek is szeretnek ilyenkor beköltözni a melegebb helyekre, illetve a katicabogor, a poloskák azért, ha tehetik, azok beköltöznek az emberek által fűtött meleg otthonokba. Mi ez a jelenség, hogyan kell ettől megszabadulunk, és mi zajlik a háttérben?
1: Na hát ez is egy olyan probléma, amit az előbb említettem. Tehát az a katica, ami beköltözik, az 99,99%-ban az ázsiai eredetű úgynevezett harlekin katica, amely a mi őshonos katicánkat ugye pusztítja. Tehát ez is egy inváziós faj, ami hát kicsit több mint egy évtizede jelent meg, és lám, hogy már egy néhány év alatt az arra alkalmas élőhelyeken szinte lecseréli a hagyományos lakosságot idézőjelbe, a katicák terén legalábbis, és ők váltak dominánsá. Ugyanígy invazív az a poloska, ami bejön, tehát ha zöld, akkor ez a Nezera viridulának nevezik, a másik pedig szintén az ázsiai eredetű márványos poloska, ugye a haliomorfa. Tehát, hogy ezek mind-mind idegen honos fajok, amelyek hát egyik-másik több mint 10 éve, másikuk kevesebb mint 10 éve jelent meg, és ugye ilyen mértékben elszaporodtak. Nem lehet. Tudomásom szerint számos kutatócsoport Amerikától Ázsiáig foglalkozik azzal, hogy milyen illatanyagon, tehát csalogatóanyagon alapuló csapdákat, vagy milyen egyéb csapdarendszereket fejlesztenek ki annak érdekében, hogy ezeket a fajokat féken tartsák, korlátozzák, vagy nem olyan ország, tehát olyan országból, ahol nem őshonos, ki is vegyék a rendszerből, hiszen ott ugye pont, hogy ők borították meg, de eddig megfelelő eszközt még erre nem találtak tudomásom szerint. Ugye mi foglalkozunk vele, hát felmértük Kárpátalján is számos ilyen invazív fajnak a jelenlétét, és azt kell mondjam, hogy hamarosan jelenik meg publikációnk, amiben hát eléggé borús képet festünk azzal, hogy nagyon sok olyan faj, amely a szőlőt vírussal fertőzheti, vagy egyéb gyümölcsök kártevője lehet igen nagy számban, vagy zöldségeké jelen van Kárpátalján, akár csak itt ez a említett poloska vagy katica, amelyek tényleg minden házrepedésbe, minden erkélyen felejtett papírdoboz alá, mindenhová képesek bebújni hihetetlen nagy kolóniában, hogy átteleljenek. Persze ez nem mindnek sikerül szerencsére, tehát nagyjából, de az a baj, hogy vizsgálatunk szerint, hogyha 10%-uk is áttelel abból, amely talál ilyen helyet, akkor következő éven igen nagy kolóniát tudnak hozni, létrehozni. Bár ugye nem társas rovarok, inkább úgy nevezném, hogy utódgenerációt tudnak létrehozni.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk és beszélgethettünk a témáról. Mindenképpen említsük a Papilliónak a két programját, amely az Állatok Világnapja kapcsán kiírásra kerül.
1: Igen, ugye minap volt az Állatok Világnapja, és ennek apropóján ma fogjuk élesíteni a fiataloknak, gyerekeknek szóló nagy értékű nyereményekért induló rajzpályázatot, amely bármilyen technikával, kivéve AI-jal készített állatokról, természetes környezetükben állatokról készült rajzot fogad, illetve hát egy projektvetélkedőt az idősebb korosztálynak fogunk hirdetni, ott konkrét témakörök lesznek, de hát ezt majd aki felkeresi a Facebook oldalunkat, illetve majd a helyi sajtóban informálódik, ott majd láthatja ezeket a felhívásokat.
2: Nagyon szépen köszönjük, további áldott napot és jó munkát kívánunk.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Szanyi Szabolcsal, a Papilio Természet és Környezetvédelmi Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Rádió hallgatóink, lassan kerekítem ezt a mai két órás műsor. Külön köszönjük, hogy velünk tartottak.
1: Így a műsor végén engedjenek meg egy idézetet, és a mai napon egy 92 évvel ezelőtt, 1934-ben ezen a napon született pszichiáter, pszichológustól vettem, méghozzá Marshall Rosenbergtől, aki az erőszakmentes kommunikáció megalkotója. Gondolata pedig a következőképpen hangzik. Amikor az emberek szükségleteket hallanak, az együttérzést vált ki. Amikor diagnózisokat hallanak, az védekezést és támadást szül.
0: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgált elérhetőségével búcsúznánk 095 600 805 097 600 805. Ez alkalommal Goga István
1: és Bírta Zoltán.
0: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok!

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók. A találkozó célja ezúttal is az volt, hogy a különböző országokban és szerkesztőségekben dolgozó keresztény újságírók megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen gondolkodjanak a református sajtó jelenéről és jövőjéről. A rendezvényről és annak jelentőségéről Somorjai Balázzsal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatala kommunikációs osztályának osztályvezető beszélgettünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: 5 év után újra megszervezték a Kárpát-medencei református médiában dolgozók találkozóját. Rengeteg közösségi térnek képviselő jelentek meg egy helyen. Több napon keresztül együtt gondolkoztak Balatonszárszón. Kérek, mesélnek a hátteréről és a kihagyásnak a legfőbb problémáiról.
2: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót. Abszolút érezhető volt az ínség iránt, a résztvevők számában is megmutatkozott, hogy van rá igény, és az érdeklődés az, azt gondolom, hogy a várakozásainkat is felülmúlta.
1: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen konferenciát, mik voltak a legfontosabb céljai?
2: A legfontosabb célja az, hát ha egyetlen egy célt kéne kiemelnem, nem menne, mert hogy többes a cél. Egyrészt az, hogy találkozási pontként működjön. Összehozza, személyesen összehozza azokat az embereket, akikkel csak telefonon, vagy csak e-mailben kommunikálunk egymással. Több ilyen találkozás is volt egyébként. Többször elhangzott a konferencia alatt, hogy igen, tudom, leveleztünk már, igen, tudom, mi szoktunk telefonon beszélgetni. De ezek az emberek még soha nem találkoztak személyesen egymással. A személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. És az az egyik funkciója ennek a konferenciának, hogy összehozza a református újságírókat, mert a személyes munkakapcsolat lesz az, ami előremutató. És ha már az előremutatásnál tartunk. A konferencia végén, és ez volt egy kifejezetten fontos célja a találkozónknak, a konferencia végén együtt, közös körben vettük sorra, hogy hogyan tudjuk egymást támogatni, milyen segítséget tudunk nyújtani a területileg széttagolt református médiában. Hogyan tudjuk a központi magyarországi református kommunikációba beemelni a határon túli híreket, az egyházmegyék, az egyházkerületek híreit. Ez egy kiemelt célja volt a rendezvénynek. És legalább ennyire fontos volt az, hogy tanuljunk is közben, ezért előadásokat szerveztünk. Az egyik előadás az a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly végzett kutatásáról szólt. A hatóság az egyházak hitélet és a vallás a médiában címmel végzett egy felmérést, és ennek az eredményeit ismertette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértője Figuláné Blázs Ágnes, illetve a mesterséges intelligencia modernkori alkalmazására tartott előadást Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.
1: Ha külön akarjuk bontani, kezdjük azzal a résszel, hogy együttműködés, együtt gondolkodás, közösség és ez fajta családi hangulat mennyire fontos, hogy a Kárpát-medencében dolgozó különböző egységek, akik majd tényleg a hétköznapok szürkeségébe elmélyülve küzdenek az erőkkel, azért lássák, hogy vannak hasonló gócpontok kicsivel arrébb, és Kárpát-medencén belül igen sok réten, különböző területeken vannak hasonló helyzetekben lévők. Egyházi médiában dolgozó munkatársak. Kérlek, mesélnek a megtapasztalásáról. 5 év után érezhető volt az, hogy a családi légkör, a közös gondolkodás, az, hogy vagyunk, ismerjük egymást érzés, ezért ez egy többlet lett ennek a konferenciának a végén.
2: Azt gondolom, hogy a rég nem látottság az különösen erős érzelmeket tud kiváltani az emberekből. Azokból, akik a politikai, világpolitikai, biztonságpolitikai események miatt például hosszú ideje nem tudtak találkozni velünk. De mégiscsak az egyik leglényegesebb az az, hogy tudjunk egymásra támaszkodni. Hogy ne érezze senki azt, hogy csak azon a pici területen tud egymaga, vagy csak azon a pici területen egymaga kell, hogy boldoguljon, hogy nincsen segítsége, nincsen támasza, hogy nincs vele lelkiekben senki. Abszolút együtt vagyunk ebben a, amit nevezünk mondjuk magyar református újságírásnak. Szóval mi újságírók együtt vagyunk ebben. És pont az a célunk, hogy ha bármikor, bárhol valamelyik újságíró testvérünk szükséget szenved, mert teszem azt, nem tud eljönni egy olyan eseményre, amit szeretne a saját média felületén megjeleníteni, de nincs rá pénze, nincs rá kapacitása, hogy ott legyen. De nekünk van rá lehetőségünk, sőt mondjuk alapvetés, hogy onnan tudósítunk, akkor ezt természetesen mindenféle ellentételezés nélkül adjuk át. És amit már említettem, csatornázzuk be azokat a vidékeket, amelyekről kevesen hallanak az országos médiában. Ne legyen fejnehéz a Magyarország Református Egyház kommunikációja, hanem mutassuk meg a reformátusság színes palettáját.
0: Az elmúlt percekben Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatala kommunikációs osztályának osztályvezetőjét hallhatták. A Kárpát-medencei református újságírók találkozójának egyik fontos témája az volt, hogyan jelennek meg az egyházak, a hitélet és a vallás a mai médiában. Erről a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatása is átfogó képet ad. Figuláné Balázs Ágnes, az NMHH kutatási szakértője, az Egyházak hitélet és vallás a médiában című kutatás eredményeit ismertette a résztvevőkkel. Az előadás után Birta Zoltán kérdezte.
3: Balatonszászón gyűltek össze a Kárpát-medencei református médiának a munkatársai, képviselői egy nagy közös találkozó helyén.
4: Utoljára a Kárpát-medencei református újságírók találkozója 5 évvel ezelőtt volt, ezt is a zsinati hivatal kommunikációs osztálya szervezte. 5 éve érezzük az igényt, hogy újra találkoznunk kellene, és végre 2026-ban ez a találkozás megvalósult olyannyira, hogy nem csak anyaországiak, hanem határon túli kollégák is találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók találkozóján, amelyet Balatonszászón a Solidea Gloria konferencia központban szerveztünk meg. Anyaországi kollégák, újságírók, szerkesztők, rádiós műsorvezetők és szerkesztők, online újságírók találkoztunk határon túliakkal Kárpát-medencéből, Kárpátaljáról 5-en jöttek, Kolozsváról jött egy kolléga, Szerbiából, délvidékről is érkezett egy munkatárs, és felvidékről is 2 képviselték azt a területet. Alapvetően református újságírók vagyunk, és a különlegesség ennek a találkozónak, hogy református médiumoknál dolgozó református újságírókat hívtunk. Itt, ahogy beszélgettünk, egyre inkább megmutatkozott az igény arra, hogy esetleg a későbbiekben olyan találkozót is szervezzünk, amelyre református újságírókat, de világi médiumoknál dolgozó kollégákat hívjunk. Hát ez még a jövő zenéje, egyelőre örülünk annak, hogy ez a rendezvény összejött. Körülbelül másfél napot töltöttünk meg programmal. A szervezőknek a célja volt, hogy egyrészt tudást adjunk, új tudást adjunk a kollégáknak, valamiféle tanítást, edukációt folytathassunk, és így választottuk ki az előadókat is. Egyrészt az NMHH, tehát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértőjét, Figuláné Brázs Ágnest hívtuk, aki az Egyházak hitélet és vallása médiában című kutatásukról tartott egy nagyon élő, és egyáltalán nem a számokról, a statisztikáról szóló előadást, hanem nagyon is a gyakorlatot megmutató prezentációt. Mindannyian élveztük, hogy beszélgethettünk végre arról, hogy mi is érdekli igazán a vallásos embereket, milyen tartalmakat keresnek, és az a fantasztikus, hogy nem csak arról tudtunk beszélgetni, hogy őket mi érdekli, hanem hogy mi hogyan tudunk hozzájuk eljutni, hogyan tudjuk megszólítani őket. Azért valljuk be, nem könnyű a mi dolgunk egyházi médiumoknál dolgozó újságíróként, van egy érték, amit képviselnünk kell, és sajnos azt látjuk, hogy a mai világban az online platformokon egyre kevésbé trendi, egyre kevésbé népszerű az, aminek értéke van. Hát mi egy szembeszéllel szemben akár, de azért dolgozunk, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium, és eljusson az értékes, az értékrenddel teli életmód, amit így úgy próbálunk hirdetni. A másik előadónk a nap folyamán Kenyeres Attila Zoltán volt, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Nevelés Tudományi Intézetének adjunktusa. Előadása címe volt, hogy kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában. Érdekes cím, nagyon tartalmas cím, és ilyen volt az előadás is, hiszen Attila is megerősítette az imént elmondottakat, hogy nehéz abban a világban kommunikálni az értéket, a jót, az evangéliumot, amely világ nem annyira érdeklődik a jó iránt. De a konklúzió mind a két előadás után is, így a közös beszélgetés kérdésekben is az, hogy nem szabad megállnunk, nem szabad feladnunk, és nem feltétlenül azt kell nézni, hogy hányan olvasnak minket, hányan nézték meg a videót, hanem meg kell maradnunk hiteles médiumnak, meg kell maradnunk hiteles tartalomgyártónak. Sokkal fontosabb a hitelesség, mint az, hogy adott esetben hányan olvasnak minket. Egy igei bevezetővel kezdődött a közösségi programunk, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Azért volt fontos ez az ige is, mert ez a program nem csak a tanulásról szólt, nem csak a tanulásról szól, hanem a közösségről. Csodálatos élmény megtapasztalni, hogy Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző részeiről, helyeiről jövünk, különböző problémákkal. Mindenkinek megvannak a problémái, de mégis egymás problémáinra nagyon tudtunk rezonálni, nagyon tudtunk kapcsolódni, és itt megjelent az együttérzés, a szolidaritás, az, hogy együtt tudtunk nevetni, együtt bánkódtunk egy pár pillanat erejéig, és mosolyt tudtunk csalni azoknak az arcára is, akik talán a legnehezebb körülmények közül, a legnehezebb helyzetből jönnek. Csodálatos volt megismerni őket, megismerni egymást, és közösségben akár egy családként eltölteni itt ezt a másfél napot.
3: Mondhatjuk azt, hogy a református, a keresztény újságírók közössége 2026-ra egy változó világban egy igazi kihívás előtt áll?
4: Szerintem mondhatjuk, ez a kihívás, ez szerintem mindig rajtunk volt. Más jellegű kihívások voltak régen. Most a jelen időben az online világban bizony kérdés, hogy fel kell levennünk a versenyt. Kihívások mindig voltak, legfeljebb más jellegű kihívások voltak. Most az online világgal kell versenyeznünk, néznünk kell azt, hogy az embereket mi érdekli, ha úgy tetszik, hasonulnunk, idomulnunk kell az ő igényeikhez, és akkor itt gyorsan meg is akasztom magam, és visszakérdezek, hogy valóban kell nekünk azonosulni, valóban kell nekünk hasonulni, nem vagyok benne biztos. A mi feladatunk az, hogy Jézus Krisztust és az evangéliumot hirdessük. Nekünk nincs más feladatunk, és az, hogy ez kiket ér el, és hogyan ér el, lehet, hogy már nem a mi dolgunk. Természetesen az, hogy az emberek inkább már videót néznek, nem olvasnak print újságot, az, hogy minél rövidebb legyen egy videó ahhoz, hogy megnézzék, az minket is érint. Ezt nem kerülhetjük ki, nem csukhatjuk be a szemünket, de az biztos, hogy a sikerességünket és az eredményességünket nem a lájkok számában, és nem az olvasottság, és nem a hallgatottság számában kell mérnünk.
0: Az elmúlt percekben Figuláné Balázs Ágnest, az NMHH kutatási szakértőjét hallhatták.

0: A keresztény újságírásnak ma már nem csak a hagyományos média kihívásaival kell szembenéznie. A közösségi média és a mesterséges intelligencia új lehetőségeket, ugyanakkor új kérdéseket és felelősséget is hozott a szakmába. Erről tartott előadást Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa. Kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában címmel. Az előadás után Birta Zoltán beszélgetett vele.
1: Arról szólt, hogy a keresztény újságírók azok milyen dilemmákkal szembesülnek a mai nagyon erőteljesen megváltozott média környezetben. Tehát ugye a közösségi média előtérbe került, ahol ugye hangot kaptak olyan tartalomkészítők is, akik korábban nem jutottak be hagyományos médiába, tehát tévébe, rádióba, újságba, azért, mert sok esetben nem megbízható tartalmat állítanak elő. Most ők ugye a közösségi médiában szintén ott vannak, mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag a megbízható médiumokkal egy szinten vannak sok ember szemében, és ugyanolyan tartalomkészítőnek minősülnek. Tehát versenyezni kell velük. Versenyezni kell az algoritmusokkal, amelyek ugye nagyon sok esetben az áhírek és a félrevezetés terjedését segítik, mert hogy ezek érzelmi reakciókat váltanak, illetve hozzászólásokat generálnak, és az algoritmusnak nincs erkölcse, az nem nézi azt, hogy ezek viszont a félrevezetések váltották ki ezeket a reakciókat, hanem ő csak a reakciókat nézi, és akkor hatalmas nézettséget, olvasottságot generálnak ilyen tartalmak, és akkor ehhez képest például mi keresztény újságírók, akik próbáljuk az igazságot közvetíteni, illetve azt közvetítjük, és nem szenzáció hajhász módon fogalmazunk a tartalmunkat, éppen ezért az algoritmus minket nem fog támogatni, nem fog jutalmazni nagy nézettséget. Tehát például ezzel mit tudunk kezdeni. Illetve a mesterséges intelligencia megjelenése nagyon fontos kérdéseket vet fel. Keresztény újságíróként mire tudjuk etikusan használni a mesterséget? Intelligenciát, meddig adhatjuk át neki a vezető szerepet, megírhatunk-e vele például kompletten egy cikket, vagy pedig asszisztensként használjuk. Én az utóbbi mellett érvelek, hogy asszisztensként használhatjuk, egy bizonyos szintig adhatjuk át neki a feladatokat, de egyébként mindenképpen mi legyünk azok, akik a döntéseket hozzák, akik a végső tartalmat előállítják.
2: Milyen értékkrízist jelent ez a mostani felgyorsult média világ? Igazából a mai értékek mentén, amit látunk, és a mostani megjelent tartalmak, mint hogy ez teljesen egy másik sávba, másik sikra terelnék el.
1: Nagyon-nagyon komoly értékválság van, tehát én azt tudom mondani, hogy történészként is, hogy az emberiség történelme során nem volt még lehetőség arra, hogy ilyen gyorsan, ilyen nagy tömegekhez, ilyen mennyiségű félrevezető információt juttassunk el, mint most. A közösségi média, az algoritmusok, illetve a mesterséges intelligencia segítségével. Tehát ez nagyon komoly erkölcsi kérdéseket felvet. Tehát, hogy próbáljuk az igazságot közvetíteni, de egyébként az algoritmus ugye nem ezt jutalmazza. Tehát, hogy egy olyan világban kell nekünk megfelelni, és sok emberhez eljutni, és az igazságot, megbízható tartalmat közvetíteni minél több emberhez, amely felület pont ennek az ellenkezőjét segíti, nem feltétlenül azért, mert hogy ő ezt akarja, hanem a mögötte álló üzleti érdekeknek ez a kifizetődő. És akkor itt jönnek fel olyan dilemmák, hogy például mennyire fogalmazzam meg bulvárosan, mennyire fogalmazzam meg félrevezetően, mennyire csavarjam ki idézőjelben azt az adott tartalmat, azért, hogy az megfeleljen egy kattintásvadász elvnek, amire aztán sokan fognak kattintani, az algoritmus is tovább fogja ezt ajánlani. Tehát, hogy ezek azok a kérdések, amik szerintem fontosak, illetve amiket már említettem, hogy a mesterséges intelligenciát milyen szintig tudjuk felhasználni. Tehát, hogy mennyire engedjük magunkat hagyni a csábításnak, ezeknek a csábításoknak, hogy nagy nézettséget generálunk, de egyébként bulváros tartalmat, vagy mi az a téma, amiről még beszélhetünk. Tehát, ami például még belefér mondjuk egy református egyházat képviselő közösségi média platform, és mondjuk az algoritmus erre azt mondja, hogy át erre nem lesz sok kattintás, viszont van egy olyan téma, ami egyébként kényes lenne számukra, de egyébként az lehet, hogy nagy nézettséget és olvasottságot hozna, de vajon beszámoljunk-e róla? Ezek azok a dilemmák, amikkel szerintem nap mint nap küzdhet egy keresztény újságíró, egy református újságíró.
2: Mennyire fontos az, hogy megismerjük ezeknek a rendszernek a működését, hogy tudjuk őket használni a később.
1: Mindenképpen fontos, hogy belelássunk, hogy mik azok a szabályozó mechanizmusok, mechanizmusok, amik segítik azt, hogy mondjuk sok emberhez juthasson el a tartalom. Tehát, hogy mondjuk lássuk azt, hogy az algoritmus mi alapján dönt. Tehát mondjuk egy videónak hogy kell felépülnie ahhoz, hogy arra azt mondja a rendszer, hogy na igen, ez valószínűleg érdekes lesz, sok ember fog érdekelni, sok ember fog rákattintani. Tehát ahhoz, hogy megfelelő tartalmat gyártsunk, ahhoz ezeket ismerni kell, tehát ezeknek érdemes utána járni. Ezek egyébként, ezek a rendszerek változnak, frissülnek, tehát van olyan, hogy tegnap még ezt figyelte az algoritmus, holnap meg már azt fogja figyelni. Tehát, hogy egy folyamatos napra készségnek is lenni kell, de egyébként ez a mesterséges intelligenciára is igaz, tehát, hogyha valaki használja, akkor érdemes azért tisztában lenni, hogy mi alapján rövidít le mondjuk egy cikket a mesterséges intelligencia, mi alapján keres mondjuk nekünk forrásokat, háttérinformációkat egy cikkhez.
2: Hol állunk most? A reformáció idején a könyv nyomtatás elindítása volt a legmodernebb médiaeszköz, amit használhattak az egyházak. Valamint, hogyha megelőztek volna bennünket a technikai újdonságok, mintha lennénk maradva ezen a területen.
1: Én nem feltétlenül hiszem azt, hogy le van maradva ebben az egyház, mert minden eszközt tud használni, tehát rendelkezésére áll. Én úgy vélem, hogy az egyház döntése, az egyház felelőssége, vagy az adott esetben az egyes egyházkerületek döntése felelőssége az, hogy ezek közül az eszközök közül ők miket használnak. És nyilván mindenki egyéni megfontolás alapján dönti el az, hogy most akkor milyen közösségi média platformokat használ, lesz-e TikTok videó, van-e olyan lelki pásztor adott esetben, aki például hajlandó arra, hogy ilyen kis videókat készít, mi az, ami belefér, mi az, ami egyébként még az egyháznak megengedett. Tehát meg kell találni ezeket a kompromisszumokat, amik az egyház számára is még elfogadhatók, egyébként a közönség számára is, meg az algoritmus is azt mondja, hogy jó, tehát, és ez egy nagyon nagy munka. Tehát óriási szellemikát, erőt, időt, energiabefektetést igényel, hogy ezeket az utakat az ember megtalálja, de szerintem minden technikai lehetőség az egyháznak rendelkezésére áll.
2: Mi van a régi autentikus médiákkal, az írott sajtóval, nyomtatott sajtóval, gyülekezeti újságokról, meg ilyenekről? Azért igen sokat beszéltünk az elmúlt 50-60 évben. Ezeknek mi a jövője?
1: Minden kutatás szerint a hagyományos média, tehát TV, rádió, nyomtatott sajtó folyamatosan szorul vissza. Az idősebb korosztályra jellemző az, hogy ezeket fogyasztja. Adott esetben, hogyha mondjuk egy gyülekezet tagjai inkább az idősebbek, akkor az ő esetükben még releváns, hogy ilyen tartalmak vannak. De ahogy haladunk előre az időben, én azt mondom, hogy haladni kell a korral. Platformokra át kell menni, az újabb platformokra, az egyházaknak is, az egyháznak is, de nyilván nem mindegy, hogy milyen tartalommal fog megjelenni, de én azt mondom, hogy elkerülhetetlen az új platformok használata is.
0: Az elmúlt percekben Kenyeres Attila Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusát hallhatták. A Kárpát-medencei református újságírók találkozója nem csak szakmai előadásokról és a média aktuális kérdéseiről szólt, hanem a kapcsolatok erősítéséről és a közös gondolkodásról is. A résztvevők arról is tanácskoztak, hogyan lehet a keresztény értékeket hitelesen és korszerűen közvetíteni a változó média környezetben. Köszönöm, hogy velünk tartottak, hallgassák továbbra is a Pulzus FM 92.1-et. Áldást, békességet!
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
4: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
5: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
6: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама.
9: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка.

Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

ami és más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Олог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvény alapján.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Йотрі а вісер вагя шерв. Бізза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу пожалуйста.

0: egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Гармоніябан елні. Ha végső receptet szeretnénk adni arra, hogy mi az igazi jólét, akkor néhány alapelv kivételével nem sokat tudok mondani, hiszen a jólét azaz egy bizonyos értelemben az is, amiről ma sokat beszélnek. A wellness alapvetően egyénre lebontott és hozzávalóiban személyre szabott. Mi az, ami mégis elmondható? A harmónia. A wellness az, amikor valami úton, módon olyan állapot felé törekszünk, amelyben jól érezzük magunkat. Ehhez szükség van elsősorban arra, hogy tudjam, miért is élek. Tudnom kell, hogy az életem mit ér, hogy hol a helyem ebben a világban. Tudnom kell, hogy ki vagyok és mi az életem célja. A jólét akkor köszön be az életembe, amikor azt mondhatom, hogy jó életet élek. A jó élet pedig végső soron nem más, mint egy a jó élet keresésében megélt élet. Az igazi jólétre nem tudunk úgy rátalálni, ha nem keressük. Nem fogjuk egyszer csak elérni és megragadni, hogy itt van és kész, vége, most már nincs több tennivalónk. Inkább úgy fog zajlani, hogy egyszer azon kapjuk magunkat, hogy jólétben folyik az életünk. Azon kapjuk magunkat, hogy az igazi jólétet annak folyamatos keresése jelenti. A jólétet az érheti el, aki nem lusta, és nem akarja valami áthidaló megoldással kicsikarni ezt az élettől, hanem tud küzdeni és elfogadni. A jólét harmóniát jelent. Harmóniát Istennel. Harmóniát magammal. Harmóniát másokkal. Önmagam folyamatos keresését és elfogadását. Azonban nem csak a sikereim, hanem a kudarcaim elfogadását is. A jólét nem a szemet szemért, fogad fogért elvét, hanem a tisztelet, az alázat, az elfogadni és az adni tudás, a megbocsátás, a szeretet erejének és valóságának megtapasztalását és legfőképpen megélését jelenti. A jólét harmónia. Együttlét. Együttélés. Együttélés Istennel, magammal, másokkal, a környezetemmel és a világgal. A jólétet elsősorban nem anyagiakban, hanem kapcsolatainkban határozhatjuk meg. A jólét lehet, hogy lemondást igényel és vár. Olyan lemondást, ami gazdagít. Van, hogy álmokat kell megvalósítanunk, de van, hogy azokat fel kell adnunk. Mindannyiunknak megvan a maga útja. Ami fontos és elengedhetetlen, az az, hogy folyamatosan keressük és kövessük ezt az utat. Soha ne adjuk fel és érjük be kevesebbel, mint a világban nekünk szánt helyet megtalálni és betölteni. Legyünk gazdagok vagy szegények, öregek vagy fiatalok, bárhol, bármikor megtalálhatjuk az igazi jólétet.
0: A mai Útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почути послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
3: FM 92.1. Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант. З вірою в серці. Радіо. Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на 102. И один FM. Классное радио. В дорогу.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek a Pulzus FM hullámhosszán, Antal István vagyok. A zenesávot egy igazi zenei legendával töltjük, Presser Gáborral, a magyar könnyű zene egyik legmeghatározóbb alakjával. Zeneszerző, szövegíró, énekes és persze az LDT motorja, akinek dalai generációk szívébe írták be magukat. 30 percben elkalózolak benneteket a Presser univerzumban. Csapjunk át bele! Vitanie Radio Slugačan, Zama Gudúči, Anto Lištvani, Bažaju Harno provesti čas. Сьогодні програма «Музичний трек» за участю Габора Пресера, ухольського музиканта, композитора, відомого як засновника супергрупи «Локомотив Гейті». Починаємо. Presser pályafutása az Omega zenekarban indult, de igazi átörését a képzelt Report egy amerikai popfesztiválról, musical hozta meg. A Ringasd el magad az egyik legismertebb dal ebből az időszakból. Egy olyan himnusz, amely azóta is él.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: 1971-ben megalakult a Lokomotív GT, amely egy teljesen új zenei korszakot nyitott. Presser kreativitása itt teljesedett ki igazán.

80-as évektől Presser Gábor szólóban is aktív volt, és számos megható, bensőséges dalt írt. A Te majd kézen fogsz és hazavezetsz egy igazi érzelmi hullámvasút, amely sokak szívéhez közel áll.

Presser Gábor nem csak saját dalain keresztül, hanem más előadók számára írt szerzeményeivel is maradandót alkotott. A 2002-es Szerelem utolsó vérig című filmzenéjét is ő komponálta. Az érzelmes címadó dalt Király Linda énekelt el, ami nagy siker lett.

S ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Gyertek ti is, hallgassuk együtt!
5: Az öreg úrnak van egy tamburája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberültő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki úr.

felejti leg ott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallott?

Üssed, üssed, botocskám! Hol volt, hol nem volt. A hetet hét országon túl, az Operenciás tengeren innét volt. Volt egyszer egy szegény favágó ember. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Még annál is szegényebb. Hajnaltól estig vágta a fát az erdőben, de az ebédje, s a vacsorája száraz kenyér volt, a sabele. Hát egyszer, amint falatoznék egy fa tövében, honnét, merről nem látta. Elég az, hogy csak elébe állított egy ősz öregember, s egy falás kenyeret kért tőle Isten nevében. Jó szívvel, mondta a szegény ember, mert látom, hogy kigyelmed még nálam is szegényebb. Azzal ketté törte a kenyeret, s a felét az öregembernek adta. No, te szegény ember, mondta az öreg, tudd meg, hogy én a jók jutalmazója, s a rosszak büntetője vagyok. Megosztottad velem a kenyeredet, jó tett helyébe jót várj. Ugyan, gondolta magában a favágó, mi jót várhatok én ettől az öreg embertől? Eközben az öreg kihúzott a tarisznyájából egy abroszt, s azt mondta. Neked adom ezt az abroszt, te szegény ember. Ha megéhezel, csak szólj neki, terülj, terülj, abroszkám. S egyszeriben terített asztalod lesz, s annyi étel, ital, s mindenféle jó, amennyit csak a szemed szájad kíván. Megköszönte a szegény ember az ajándékot, elbúcsúzott az öregtől, s azzal elindult hazafelé. Gondolta magában, hogyha nem is mondott igazat az öreg ember, az abrosz is ér valamit. No, hiszen majd megpróbálja, csak megéhezzék. Azám nem kellett sokáig várni, hogy megéhezzék. Egyszerre csak muzsikálni kezdett a gyomra. Éppen akkor ért egy kocsma elé. Gondolta, bemegy oda, s ott kipróbálja az abroszt. Bement, leült az asztal mellé, elévette az abroszt, s mondta neki, terülj, terülj, abroszkám! Hát, uram, teremtőm, az abrosz egyszeriben ráterült az asztalra, s abban a minutában tele volt étellel, itallal. Volt azon fehér cipó, malacpecsenye, túrós palacsinta, töltött káposzta, töltött tyúk, vörösbor, fehérbor, mézes pálinka. Szaladt hozzá a kocsmáros, összecsapja a kezét, s kérdi. Hátken, hú, találta ezt a csuda abroszt? Elmondja a szegény ember, hogy kiadta neki. De bezzeg jó barátságba keveredett vele a kocsmáros és a felesége. Ők is az asztalhoz telepedtek, s ettek, ittak, vígan voltak. A szegény ember nem is ment tovább, ott maradott éjszakára. A kocsmárosné ágyat vetett neki, s megvárta, míg elalszik a szegény ember. Hiszen csak ezt várta. Ahogy a szegény ember elaludt, kilopta a tarisznyájából az abroszt, hamarosan éppen olyat csinált, s kicserélte a szegény emberével. Reggel tovább ment a szegény ember, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon nagy örömmel a feleségének. No, asszony, vége a szegénységünknek, kaptam egy olyan abroszt, hogy csak egyet szólok neki, s annyi rajta az ételital, hogy a falunak is elég volna. Ó, hallálj, mondta az asszony, ne helytelenkedjék, talán csak nem ment el az esze. No, ha nem hiszed, mindjárt megmutatom. Egyszeriben elévette az abroszt, s szólt neki. Terülj, terülj, abroszkám! Annak ugyan mondhatta ezerszer is. Sem nem mozdult, sem nem terült. Ételnek, italnak híre sem volt. Lássa, lássa, mondta az asszony, minek helytelenkedik? Jobb volna, ha visszafordulna az erdőbe, s vágná a fát. Egy betévő falás sincs a háznál. De így, de úgy, erősködött a szegény ember, ez az abrosz terült már egyszer. Meg sem gondolta, hogy az ő csuda abroszát elcserélték a kocsmába. Visszament nagy búsan az erdőbe, vágta a fát, mint annak előtte. Déltájban letelepedett egy fa alá, elévette a száraz kenyeret, s gondolkodott, vajon eljön-e még az az ősz öregember. Bezzeg, hogy eljött, s Isten nevében egy falás kenyeret kért tőle. Én jó szívvel, öreg, mondta, pedig nagy bánatot okoztál nekem. Csak egyszer terült az abrosz, többször nem. Pedig ezerszer is mondtam, terülj, terülj, abroszkám. No bizony, ha nem terült, mondta az öreg, akkor nem is az az abrosz, amelyet én adtam. Kicserélték bizonyosan. Ha nem, várj csak, adok én neked most egy bárány. Ennek csak annyit mondj, táncolj, táncolj, báránykám, s úgy hull az arany a gyapjából, mint a zápor eső. De vigyázz rá, nehogy ezt is ellopják. Azzal csak kihúzott egy fehér gyapjas báránykát a tarisznyájából, odaadta a szegény embernek, és eltűnt az őszöregember, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember egy ág nem sok annyit sem vágott többet, indult nagy örömmel hazafelé.
de megint csak betért a kocsmába, és eldicsekedett a kocsmároségnak, hogy milyen bárányt ajándékozott neki az öregember. – Adlám! – mondta a kocsmáros és a felesége. – Csak ugyanigaz-e? – Szól a szegény ember a báránynak. – Táncolj, táncolj, báránykám! – Hát, halljatok csodát! Hullott a gyapjú közül az arany, mint az áporeső. – Csak szedjék, kendek, szedjék! – biztatta a szegény ember a kocsmáros és a feleségét. Nekem úgyis akkor lesz pénzem, amikor akarom. Hanem a kocsmáros s a felesége nem elégedtek meg ezzel. Éjjel, míg a szegény ember aludt, ellopták a bárányt, és egy másikat állítottak a helyébe, szakasztott olyat. Bezzeg, hogy mikor a szegény ember hazatért, szólt a báránynak, táncolj, táncolj, báránykám, csak bégetett keservesen, s bizony nem perdült táncra. Káromkodott a szegény ember, sírt a felesége, és mint azon kesergett, hogy az ura megháborodott elméjében. Visszament a szegény ember az erdőbe, de olyan erős nagy bánata nehezedett a szívére, hogy a munkájának sem volt semmi látszatja. Délben leült egy fa alá, elévette a kenyeret, de enni sem tudott a nagy bánattól s a bosszúságtól. Hát, amint keserge magában, csak eléjá megint az őszöreg ember, de most nem kért tőle kenyeret. Búsulsz, ugye, szegény ember? Kérdé az öreg. Ellopták a bárányodat is, ugye? Hát, tudd meg, hogy a kocsmárosék lopták el az abroszt is, a bárányt is. De ne búsulj, még egyszer segítek rajtad, mert olyan jó szívvel voltál irántam. Nesze, adok neked egy botot. Menj a kocsmába, szólj a botnak, üssed, üssed, botocskám. És addig üti őket, míg elé nem adják az abroszt is, a bárányt is. Csak aztán jól vigyázz erre a botra, mert olyan botám ez, hogy egy ármádia katonát is agyonver, ha szólsz neki. A szegény ember meg sem köszönhette a botot, az őszöregemmel eltűnt. Indult ő is egyszeriben, meg sem állott, míg a kocsmába nem ért. Eleinte szép szóval próbálta, kérte, adják vissza az abroszt meg a bárányt. De mikor látta, hogy nem fog a szép beszéd, szólt a botnak. Üssed, üssed, botocskám! Hé, uram Jézus, ne hagyj el! Lett nem ulas mindjárt. Síp-súp, ütötte, vágta a bot fejbe, hátba, ahol találta a kocsmárost is, a feleségét is, míg el nem nyúltak a földön. Bezzeg visszaadták az abroszt is, a bárányt is. De most már örült a szegény ember, csak hogy ki nem bújt a bőréből nagy örömében. Futott haza, mint a sebesszél, hadd lássa a felesége, hogy nem beszélt bolondot. Ahogy hazaért, szólt az abrosznak, terülj, terülj, abroszkám! S hát az abrosz csak ugyan megterült. Volt annyi ételsital, hogy a falu sem győzte megenni, meginni. Aztán meg a báránykának szólt. Táncolj, táncolj, báránykám! S hullott az arany, mint az áporeső. Híre ment az egész országban, még azon is egy sánta arasszal túl, hogy a szegény favágónak milyen csodálatos abrosza meg báránykája van. S jöttek is csodájára mindenfelől. Hercegek, grófok, bárók, s válogatott cigány legények. Azám eljutott még a király is. Azt mondta a király a favágónak. Hallottam a hírét a csuda abroszodnak, s a csuda bárányodnak. Hadlám, igaz-e, amit nekem beszéltek. De vigyázz az életedre, mert ha hiába bolondultam ide, karóba húzatom a fejedet. No, hiszen nem ijedt meg a szegény ember. Szólt az abrosznak. Terülj, terülj, abroszkám. És olyan ebét kerekedett az asztalra, hogy a király is megkívánta, és evett, ivott, amennyi belefért. – Na most a bárányt hadlám! – parancsolta a király. – Táncolj, táncolj, báránykám! – szólt a szegény ember, s táncolt a bárány, hullott az arany, hogy a királynak a szeme is káprázott belé. – Jó van! – mondta a király. – Látom, hogy nem bolondítottad a népeket. Hát most azt parancsolom neked, hogy hónap délre, mire én hazaérek, ott legyen a palotámban az abrosz is, a bárány is. Megijedt a szegény ember. Istenem, Istenem, mit csináljon? Ha nem engedelmeskedik, karóba húzatja a fejét a király. Mert úgy tudjátok meg, hogy a király megirigyelte a szegény embertől az abroszt s a báránykát. Búsult a szegény ember, évelődött, a szemét se tudta lehunni. Ő bizony, gondolta magában, nem viszi a királyhoz sem az abrosz, sem a bárányt, s utána jönnek, majd szól a botjának. Hát csak ugyan. Másnap este már jött is az udvarmester 12 katonával, s parancsolta a szegény embernek, hogy induljon velünk mindjárt, s hozza magával az abroszt is, a báránykát is. Megyek, megyek, mondta a szegény ember, csak várjatok. Azzal egyet suttintott a botjának, üssed, üssed, botocskám.
Nem kellett a botnak kétszer mondania. Súp-súp, ütötte, vágta az udvarmestert, a katonákat, ahol találta. Szígyen szemre hazáig szaladtak, s nagy lelkendezve jelentették a királynak, hogy mi történt. Hely, mérgelődött a király, összetrombitáltatta, ami katonája volt, s indult a szegény ember ellen. De a szegény ember, ahogy megérkezett a király a seregével, csak szólt a botnak. Üssed, üssed, botocskám! S a bot úgy fejbe kólintotta a királyt, hogy egyszeriben lefordult lováról, s fel se kell többet. Kifutott belőle a gonosz lelke. Súp-súp neki az ármádiának, s hát egy szempillantásra földön hevert az egész ármádia. De bezzeg volt nagy öröm az egész országban, mikor meghallották, hogy elpusztult az a gonosz lelkű király. Egyszeriben gyűlést hívtak, s kikiáltották a szegény embert királynak. No, ezt aztán szerette minden lélek. Jó király volt, s ma is él, ha meg nem halt.

0: Bátor tinta nyúl. Picú sietett az utcán. Az egyik kezében táska volt, a másik kezében az apró pénz. Pompom egy ágon csücsült, egy nagy fa kinyúló ágán, és kíváncsian figyelte a siető picút. Hogy kicsoda Pompom? Igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrös sapkához hasonlít. Egy kíváncsian figyelő szőrös sapkához. Picúr a nagy fa aláért, és ezt mondta sokszor egymás után. Kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros. Pompom fülelt, de nem értett semmit az egészből, egy kukkot se. Lekiáltott hát, mert Picúr észre se vette őt, s már tovább akart menni. Szia, Picúr, hova rohansz? Picúr megtorpant, s felnéze. Szia, Pompom! A papírboltba kék-piros, kék-piros, kék-piros, kék-piros. És miért mondod folyton, hogy kék-piros, kék-piros? Hogy el ne felejtsem, válaszolta Picúr, és már indult is. Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, mint egy sapka, majd ő is mondogatta, hogy kék-piros, kék-piros, kék-piros, kék-piros, bár még mindig nem értett egy szót sem az egészből. És senki. De senki sem értette, hogy miért rohan Picúr, és miért mondja, hogy kékpiros, és senki, de senki sem értette, hogy miért mondja a sapkája is. Így értek a papírbolthoz. A papírboltban a pult mögött egy nagy bajuszú eladó áldogált. Nyájasan elmosolyodott, amikor meglátta belépő Picúrt, még a bajuszán is pödört együtt.
1: – Mi tetszik?
0: – kérdezte a bajusz mögül. Picúr nem mosolygott, hanem gyorsan mondta, hogy el ne felejtse. Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát. Pompom bólintott, hogy
1: aha, minden világos, ezt jelentette hát a kék-piros.
0: De a nagybajuszú eladónak semmi sem volt világos. Kíváncsian kérdezte.
1: Mire lesz?
0: A kék tinta tornaórára, a piros tinta énekórára, felelte Picúr.
1: Értem.
0: Mondta a nagybajuszú, holott nem értette, hogy miért kell az énekórára, különösen a tornaórára színes tinta, de nem firtatta. Csak felsóhajtott, s így mormogott a bajusz alatt.
1: Már csak egy éve van a nyugdíjig, addig fél lábon is kibírom.
0: Odaadta a kék és a piros tintát, a fiókba rakta az apró pénzt, és kifejezéstelen szemmel bámult a távozó kislány után.
1: Még a sapkája is olyan furcsa.
0: Suhont át az agyán, de nem foglalkozott vele többet, vigyázott az idegeire. Picúr az egyik kezében fogta a táskát, a másik kezében a két tintás üveget, és így siettek, loholtak az utcán. Annyira siettek és annyira loholtak, hogy a sarkon nem vették észre a kanyarban a gödröt. Picúr megbotlott, elejtette a két üveget, az üvegek eltörtek, a tinta kifolyt.
2: Ajajaj, mondta Pompom, ez a vacak gödör!
0: Majd visszavickélt Picúr búbjára, mert a megbotlástól kicsit előre csúszott. Picúr nem szólt semmit, leült egy padra, és sírva fakadt bánatában és mérgében, hogy most oda a tinta, és hogy miért nem figyelt jobban arra a vacak gödörre. Pompom együttérzően hümmögött, meg rákogott, majd ezt mondta.
2: Ne sírj, azt nem bírom. Meséljek neked bátor tinta nyúlról.
0: Picúr abbahagyta a sírást, megtörölte a szemét.
2: Mesélj!
0: Szipogta.
3: Figyelem!
0: Rikkantott Pompom. Kezdődik a mese! Bátor tinta nyúl úgy született, hogy egy üveg kék tinta és egy üveg piros tinta kifolyt az aszfaltra. Jött egy csizma, belelépett, majd kényes kedve törölgette az aszfaltba a lábát, így lett a két hosszú füle. Oda pattant egy labda, így lett a pamacs farka. Arra jött egy fiú egy ággal, négy lábat húzott neki. Jött egy kutya, megugatta. De bátor tintanyúl, aki kék és piros színű volt, nem ijedt meg, felállt. És pofon legyintette a kutyát. A kutya behúzta a farkát, és szó nélkül elsomfordált. Bátor tintanyúl erre még bátrabb lett. Kidüllesztette a mellét, s így szólt.
3: Mak-mak, én vagyok bátor tintanyúl, mindenki reszkessen.
0: Majd döngő léptekkel elindult.
2: Egy-egy vékonyabb fát csak úgy félkézzel megrázott, az ágakon rémülten kapaszkodtak a verebek. A lábával meg csak úgy menet közben felbarogatta a kukabödönöket. Majd sorra becsapkodta az utcára nyíló ajtókat, rálépett egy gumilabdára, a labda kipukkadt. Ahogy ment, peckesen, meglátott egy csúzlival lövöldöző fiút. Egyenesen felé tartott.
3: Állj vagy lövök!
2: Figyelmeztette a fiú, de Bátor Tinta nyúl gúnyosan nevetett, csípőre tette a kezét, s így szólt.
1: Lőj csak, te pupák!
2: A fiú mérges lett, megcélozta Tinta nyúl fülét, és lőtt. De a kő simán átment a tinta fülön, a lyuk meg azonnal összefort. A fiú megremegett, ilyet ő még sose látott. Bátor Tinta nyúl rámordult.
1: Marad, izomadtak! Majd adok én neked, te fűlyukasztó, tűnj el a szemem elől, te csúzli huszár!
2: A fiúnak nem kellett kétszer mondani, Iszkiri elfutott. Bátor Tinta nyúl tovább sétálgatott, meg lépegetett, és találkozott egy utcai cirkusszal. A cirkusz két szeméből állt, egy idomítóból és egy foghíjas oroszlánból. Mind a kettőn csíkos trikó volt. Az idomító rekedten kiabált.
1: Csak tessék, csak folyvást! Óriási szenzáció! Itt ez a rettenetes oroszlán! Itt van neki a rettenetes szája! Aki belemeri dugni a fejét a rettenetesen kitátott szájába, az kap egy fagyalajtot! Csak tessék, csak folyvást! Óriási szenzáció!
2: Sokan körülállták őket, de mondanom se kell, hogy senki sem merte a fejét az oroszlán szájába dugni. Ekkor Bátor Tinta nyúl odalépett az oroszlánhoz, és jó hangosan így szólt hozzá.
1: Mondd, hogy á, hunyd be a szemed, nyisd ki szád!
2: Mondta az oroszlán bambán, behunyt a szemét, és kitátotta a száját. Bátor Tinta nyúl szépen bemászott az oroszlán szájába, és onnan mondta az idomárnak.
1: Kérem a fagylaltot!
2: Majd integetett, csókokat hintett a közönségnek. A körben állók a hasukat fogták, úgy nevettek. Az oroszlán behunyt szemmel tátotta a száját. De az idomár nagyon mérges lett, amiért csúfot űztek belőle meg a cirkuszából. Óvatosan hátrason fordált, és alattomosan rálépett az oroszlán farkára. Az oroszlán ilyetében becsukta a száját, kinyitotta a szemét, és azt akarta kérdezni, hogy ki volt az. De nem tudott beszélni, mert Tinta nyúl a szájában volt. A közönség szörnyűködött, az idomár gonoszul villogtatta a szemét. De Bátor Tinta nyúl nem esett kétségbe. Kinyúlt a foghíjon, megcsiklandozta az oroszlán orrát meg a bajuszát. Az oroszlán vastag hangon rötyögött, meg kuncogott. És rötyögés közben kinyitotta a száját. Tinta nyúl kimászott, leporolta magát, és így szólt az idomárhoz.
1: Most már két fagylaltot kérek. Veszélyességi pótlék.
2: Az idomár mit tehetett? Savanyú képpel odaadta a két fagylaltot. De Tinta nyúl nem szerette a fagylaltot. Átnyújtotta egy fiúnak, meg egy kislánynak. Majd nagy peckesen tovább sétált. Hát, ahogy sétált, keserves cincogás ütötte meg a fülét. Egy egér futott arra, az egyik lábán egérfogót vonszolt. Cincogva mutogatott visszafelé, majd elbújt Tinta nyúl háta mögött. Ebben a pillanatban vérszomjas macska nyávogás hallatszott.
1: Az egér, az enyém!
2: Bátor Tinta nyúl a csípőjére tette a kezét, és rámordult a macskára.
1: Ne nyávogj a fülembe!
2: Majd levette az egér lábáról az egérfogót, és a macska orrára csíptette. A macska elsompolygott orrán az egérfogóval, s ezt morogta orrhangon.
1: Hát akkor mit reggelizzek? Egyél tejet, kenyérrel, meg sok gyümölcsöt!
2: Kiáltotta utána Bátor Tinta nyúl. Hamar híre ment Bátor Tinta nyúlnak, s nem sokára egy egész kis sereg követte, tisztes távolból persze, hiszen olyan félelmetesen düllesztette ki a mellét, villogtatta a szemét, billegtette a fülét. Követték a kutyák, a macskák, a gyerekek, az utcaseprők, a postások és a háztetőn a kéményseprők. Egy gyönyörű kis térre értek. A tér közepén állt egy gyönyörű kis szökőkút. Bár nem működött, mert a parkőr minden reggel elzárta a vizet takarékosságból, de így is gyönyörű volt. A parkőr a szökőkút peremén üldögélt és őrizte a parkot. Bátor Tinta nyúl megcsodálta a gyönyörű kis teret, a gyönyörű szökőkutat meg a parkört. Majd körülnézett, és így szólt.
1: Én vagyok Bátor Tinta nyúl!
2: Körben elismerően mormogott mindenki. Bátor tintanyúl a szökőkútra csapott. Ez lesz a palotám! Mindenki helyeslően bólogatott. A parkőr a vállát vonogatta, hogy neki mindegy, csak ne szemeteljen senki. Bátor tintanyúl most szúrós szemmel a kutyákra nézett, majd így szólt. És minden nap megeszek egy kutyát! A kutyák remegve hátrébb húzottak. Most a macskákra nézett szúrósan. Meg egy macskát! A macskák is hátrébb húzottak. Tintanyúl balra nézett, ahol az utcaseprők álltak. Meg egy utcaseprőt! Az utcaseprők elbújtak a fák mögött. Meg egy postást! A postások behúzódtak a kapuajakba. Bátor tintanyúl felnézett a háztetőkre, s élesen rikkantotta. Meg egy kéményseprőt! A kéményseprők remegve belebújtak a kéményekbe. A parkőr a térdét csapkodta, úgy nevetett, még a könnye is kijött, s ezt mondogatta. Hát, itt még az öreg apám se látott. Bátor tintanyú ránézett a röhögő parkőrre, és így folytatta. Meg egy parkőrt. A parkőr egyből abba hagyta a nevetést, meg a vihorászást, meg a hihizést, mérgesen összeráncolta a homlokát, felállt, és egy nagyot bömbölt. Majd adok én neked parkőrt tenni. Tudhatnád, hogy a legbátrabb és legerősebb ember a világon, a parkőr! Ezzel odament a csaphoz, és kinyitotta. A szökőkúcs spriccelni kezdett, és a víz elmosta bátor tintanyulat. Pompom felsóhajtott. De azért ő volt a legbátrabb tintanyul. Még most is élhetne, ha nem akarta volna megenni a parkőrt. Picúr nevetett, kacagott. Alig bírta abba hagyni, az oldalát fogta, nekidült a pattámlájának. Pompon elégedetten nézte. Legalább már nem sír, mormogta büszkén. Picúr végre felállt, de még mindig nevetett. Gyere, mondta, vennünk kell két üveg tintát. Visszamentek a papírboltba. Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát, mondta Picúr kuncogva.
1: Ez most minek lesz?
2: Kérdezte nagybajuszú eladó savanyú képpel. Ebből lesz a bátor tintanyúl. Közelebb hajolt titokzatos képpel az eladóhoz. Csak vigyázni kell, hogy ne akarja megenni a parkőrt, akkor hosszú életű lesz. Az eladó behunyta a szemét, és nem szólt semmit. Picúr kiszaladt a boltból, s futott az iskoláig, és csodák csodája, egyszer sejtette el a tintás üvegeket. Az iskola előtt elbúcsúztak. Pompon felugrott egy kinyúló ágra.
3: Megvárhatlak!
2: Kiáltott Picúr után. Megvárhatsz, mondta Picúr. Legközelebb miről mesélsz?
3: Madárvédő golyókapkotóról,
2: suttogta Pompon, s fel alá hintázott a kinyúló ágon.

0: mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя. 2.1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Dimjana 102, Biodim FM.